90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Létrejön a gyermek és ifjúsági részvételi csoport. Kifejezetten a motorosokra összpontosít a héten a rendőrség. Változékony időt hoz a nyár első napja. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Partnerként vonnák be a gyerekeket az oktatást érintő döntésekbe. Erről írt közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter a tegnapi gyereknapon. Lannert Judit közölte, a tárcán belül létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Ez egy olyan fórum lesz, ahol a fiatalok rendszeresen elmondhatják véleményüket az oktatásról, az őket érintő ügyekről, a jövőjüket érintő kérdésekről. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Egyebek mellett teraszburkolatok, tetőelemek és szerkezetek, redőnyök, reluxák esetében ellenőrzik a jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat. Nem csak a szaküzletekben, barkácsáruházakban, tűzéptelepeken, hanem a gyártóknál is megjelenhetnek. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. Már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a Repont automatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik, a felajánlott összeget három szervezet között osztják szét, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
2: Ez a Péter Cserny Alapítvány, az SOS Gyermekfalva és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltott itt a Magyarországon, 5, 6, 7, 8, 10 vagy akár még 10 milliónál is több palackot. Ezért ez az összeg egy jelentős összeg így a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományozik 50 forintot, és lehet látni, hogy fél év alatt összegyűlik 80 vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a célra, akkor megtehetjük június 30-ig.
1: Újabb razzia indult az utakon, kiemelten figyeli a motorosokat a rendőrség a héten. Az ORFK egy európai roadpol akcióhoz csatlakozott. Ennek keretében ellenőrzik egyebek mellett, hogy a motoros visele bukósisakot, látható-e a rendszámtábla, jók-e a gumik, működnek-e a lámpák. Azt is vizsgálják, hogy a járgányok megfelelnek-e a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak. És igyekeznek kiszűrni a motorokon végrehajtott szabálytalan átalakításokat is. Először kevesebb, aztán több lesz a felhő, és ugyan a napot is láthatjuk néhány órára, de zápor, zivatar is jöhet majd. A hőmérséklet 21 és 28 fok között lesz. Holnap nagyrészt derült lehet az ég, de keleten még kialakulhatnak záporok, és ez itt-ott nyugaton sem kizárt. 23-29 fokot mérhetünk. Szerdán nyugat felől erőteljes felhősödés kezdődik, egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani. A fővárosban 26 fokig érkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Óvatosan az online értékelésekkel, fákat vágtak ki az érsekkertben, távozik az Egerese vezetőedzője. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Csalókák lehetnek az online értékelések. Ezek a vélemények a vásárlók számára ugyan megbízhatónak tűnnek, valójában azonban számos módszerrel befolyásolhatja, akár szűrheti, hamisíthatja is a kereskedő. Hívta fel a figyelmet Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője.
2: Nagyon ritka, hogy egy termékkel, szolgáltatással vagy kereskedővel kivétel nélkül minden vásárló maradéktalanul elégedett. Így olvasok kétkedéssel, ha például kizárólag ötszörös értékelések jelennek meg. Az online vásárlások során a különböző fogyasztói értékelések hasznos támpontot jelentenek, ugyanakkor érdemes ezeket az értékeléseket alaposan megvizsgálni, és bizonyos helyzetekben akár fenntartással kezelni, keresni azokat a jeleket, amelyek valamilyen módon megkérdőjelezhetik ezeknek az értékeléseknek a valódiságát, illetve az objektivitását.
1: 4 balesetveszélyes fát vágtak ki az érsekkerti játszótér közelében Egerben. A város közösségi oldalán tudatták, hogy a nemrég történt fakidőlést követően műszeres vizsgálatot végeztek a környéken. A szakemberek közel 40 fát ellenőriztek, és 4 esetben állapították meg, hogy azok veszélyt jelenthetnek. A szükséges beavatkozást még a gyermeknapi programok előtt elvégezték, a fákat kivágták és elszállították. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a gyermekek biztonsága kiemelt szempont. Eger közterületei mintegy 27 ezer fa található, ezért a lakosság segítségét is kérik a problémás példányok mielőbbi bejelentésében. Nem hosszabbítja meg Simon Antal vezetőedző nyáron lejáró szerződését az Egeresen labdarúgó csapata, tudta meg a heol.hu. Simon Antal 2024 nyarán vette át az NB3-ban szereplő együttes irányítását. Az elmúlt 2 idényben a csapat a 8., majd a 10. helyen végzett. Irányítása alatt Tóth Milán Levente gólkirály lett, Boros Gábor pedig a góllövő lista 4. helyén zárt. A klub már megkezdte a következő szezon keretének kialakítását. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén-nyáron kiegészítik. A Hősképzés Plus elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta Györfi Pál szóvivő.
3: Ami idén első alkalommal történik, az ennek a hősképzés programnak a kiszélesítése, vagy pontosabban extra tartalommal való megtöltése. Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentő képzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, bajtársak beszélnek a munkájukról, és hát nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a pálya lehetőségben, vagy karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
1: Az Egri mentőállomás is várja az érdeklődő fiatalokat. Megkezdődött az amerikai szőlőkabóca lárváinak kelése Heves vármegyében. A kártevő a szőlő aranyszínű sárgaságát terjeszti, amely súlyos károkat okozhat az ültetvényekben. A betegség a jelenlegi ismeretek szerint nem gyógyítható. A Heves vármegyei kormányhivatal arra figyelmezteti a szőlős gazdákat, hogy a fertőzés megelőzése érdekében időben végezzék el a szükséges növényvédelmi kezeléseket, és folyamatosan ellenőrizzék ültetvényeiket. A védekezés minden termelő számára kötelező. A kezeléseket a hivatalos védekezési felhívásokban meghatározott időzítés szerint kell elvégezni. Több éves felújítás után átadták a Bélapátfalvi apátsági templomot, írja a heol.hu. A csaknem 800 éves ciszterci műemlék állapota korábban jelentősen leromlott, ezért átfogó helyreállításra volt szükség. A munkálatok során a templomot állami forrásból szakemberek bevonásával újították fel. A megújult templomban új oltárt alakítottak ki, az átadást követően vezetett bejárást is tartottak az érdeklődőknek. A templom és a mellette kialakított múzeum júniustól fogadja a zarándokokat és a turistákat óránként induló tárlatvezetésekkel. Az épületben minden hónap 3. vasárnapján szentmisét tartanak. már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a Repont automatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik. A felajánlott összeget három szervezet között osztják szét, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
4: Ez a Péter Csernyi Alapítvány, az SOS Gyermekfalva és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltunk vissza Magyarországon, 5, 6, 7, 8, 10 vagy akár még 10 milliónál is több palackot. Ezért ez az összeg egy jelentős összeg így a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományozik így 50 forintot, és lehet látni, hogy fél év alatt összegyűlik 80 vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a célra, akkor megtehetjük június 30-ig.
1: Lázár Ervin életművét bemutató Vándor kiállítás nyílik június 2-án, azaz holnap a Bródi Sándor könyvtárban. Az ekerhírek.hu azt írja, a négyszögletű kerek kiállítás a 90 éves született és 20 éve elhunyt író előtt tiszteleg. A vándortárlatot a Móra kiadó készítette 2015-ben Lázár Ervin 80. születésnapjára. A kiállítás az alkotó meséinek és történeteinek világát mutatja be, és kapcsolódik a sárszentlőrinci Lázár Ervin emlékház szellemiségéhez. A szervezők szerint a program nem csak az irodalom kedvelőknek szól, hanem iskolai csoportok számára is alternatív irodalomóraként szolgálhat. Belterületeken kárt okozó szarvasok kilövését rendelt el Bécsen a polgármester. A heo.hu számolt be róla, hogy az intézkedés a mai nappal lép életbe. A településen nagy számban megjelenő vadak jelentős károkat okoznak, ezért vált szükségessé a beavatkozás. A vadkilövést kizárólag a megbízott vadász végezheti a kijelölt területeken. A vonatkozó szabályok szerint a szarvasok elejtése csak hangtompítóval felszerelt vadászfegyverrel történhet. Lövést kizárólag akkor lehet leadni, ha az nem veszélyezteti az emberek testépségét vagy a vagyonbiztonságot. Július 19-éig engedélyezett a nagyvadak kilövése Bécsen. Megújult a prikertéri országzászló környezete Egerben, a Városgondozás Eger Kft. Kicserélte a nemzeti színű lobogót, mert a korábbi zászló az időjárás miatt elhasználódott, írják a város közösségi oldalán. A munkálatok során felújították a pihenőpadokat, újra festették az oszlopokat, valamint kijavították a baleset veszélyessé vált lépcsőfokokat is. A fejlesztések nem csak a tér megjelenését javították, hanem biztonságosabbá és rendezettebbé is tették a környezetet. Az önkormányzat június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján megemlékezést és koszorúzást tart az országzászlónál. Végső búcsút vesznek Nagy Andornétól, a Gátonyi Géza Ciszterci Gimnázium egykori igazgatójától. A heol.hu emlékeztetett, hogy a pedagógust generációk ismerték és tisztelték Margó néniként. Több mint 4 évtizeden át szolgálta az intézményt, 1960-ban kezdett tanítani, majd osztályfőnökként, igazgató helyettesként és igazgatóként dolgozott az iskolában. Vezetése alatt a gimnázium országos hírű intézménnyé vált, nevéhez fűződik a Gárdonyi díj és a Gárdonyi Alapítvány létrehozása is. Nagy Andorné hamvainak búcsúztatása június 4-én csütörtökön lesz az EKRI 60-i temetőben. Az időjárásról. Ma egész nap borult marad az ég, több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra, helyenként akár felhőszakadás, jégeső is előfordulhat viharos széllökésekkel. Egerben napközben 22 fokig melegszik a levegő, míg az esti órákban 16, hajnalban pedig 12 fok valószínű. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmüket!
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, jó reggelt kívánok, jó hetet és kellemes nyarat. Ma van a meteorológia nyár első napja, június 1 hétfő. Sok boldogságot, kedves tündék, ők a névnaposok és Isten értesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. És még egy jó kívánság a Basement Jackstől. Good luck! Készül a Margaret Island és Melanie C is.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Elkezdődött a nyár, a nyári szünetre azonban még várni kell egy picit. Kedves anyukák, apukák, boldog szülők világnapját kívánok, mert hogy ma van a szülők világnapja, június 1, hétfő. Akinek van tünde nevű vagy szülinapos ismerőse, bátran köszöntheti nálunk is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Tom Novi, Now or Never, így megy tovább a reggel.

0: Best FM, a legjobb zenék, záporosabb, zivatarosabb napunk lesz 22-29 fokkal. Részletek a fél hetes hírek végén, aztán szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Rögtön a hírek után Avril Lavigne-tól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Hősöket képez a mentőszolgálat, védekezni kell a szőlőkabóca ellen, átadták a Bélapátfalvi apátsági templomot. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén nyáron kiegészítik. A Hősképzés Plus elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta Györfi Pál szóvivő.
2: Ami idén első alkalommal történik, az ennek a hősképzés programnak a kiszélesítése, vagy pontosabban extra tartalommal való megtöltése. Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy

0: életmentőképzés. Egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, bajtársak beszélnek a munkájukról, és hát nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a pálya lehetőségben, vagy karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
1: Az EGRI mentőállomás is várja az érdeklődő fiatalokat. Megkezdődött az amerikai szőlő kabóca lárváinak kelése Heves vármegyében. A kártevő a szőlő aranyszínű sárgasságát terjeszti, amely súlyos károkat okozhat az ültetvényekben. A betegség a jelenlegi ismeretek szerint nem gyógyítható. A Heves vármegyei kormányhivatal arra figyelmezteti a szőlős gazdákat, hogy a fertőzés megelőzése érdekében időben végezzék el a szükséges növényvédelmi kezeléseket, és folyamatosan ellenőrizzék ültetvényeiket. A védekezés minden termelő számára kötelező. A kezeléseket a hivatalos védekezési felhívásokban meghatározott időzítés szerint kell elvégezni. Több éves felújítás után átadták a Bélapátfalvi apátsági templomot, írja a heol.hu. A csaknem 800 éves Ciszter című emlékállapot a korábban jelentősen leromlott, ezért átfogó helyreállításra volt szükség. A munkálatok során a templomot állami forrásból szakemberek bevonásával újították fel. A megújult templomban új oltárt alakítottak ki, az átadást követően vezetett bejárást is tartottak az érteklődőknek. A templom és a mellette kialakított múzeum júniustól fogadja a zarándokokat és a turistákat. Az időjárásról. Ma egész nap borult marad az ég, több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra, helyenként akár felhőszakadás, jégeső is előfordulhat viharos széllökésekkel. Egerben napközben 22 fokig melegszik a levegő, míg az esti órákban 16, hajnalban pedig 12 fok valószínű. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmüket!
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Záporokkal, zivatarokkal indul a meteorológiai nyár, június 1-én hétfőn. Gyakrabban zavarják majd a felhők a napsütést, és több felé, több hullámmal számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Néhol heves zivatar sem kizárt. 22-29 fok valószínű. Holnap napközben is napos gomoly felhős idő lesz. Nyugatabbra kevesebb lesz már a zápor zivatar, de még holnap is eshet. 21-27 fok lesz. Szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Pink folytatja a hétfő reggelt itt a Besten. Jön a Stupid Girl.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Aha, aha.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már is 7 óra lesz pillanatokon belül, úgyhogy átadjuk a terepet a hírszerkesztő kollégáknak, aztán pedig újból a legjobb zenéké az éter. Itt lesz az Animal Cannibalstól egy... És jön az IMF is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eszter legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A repontautomatáknál is adományozhatunk. Lázár Ervin kiállítás érkezik Egerbe, szarvasokat lőnek ki Bécsen. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a repontautomatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik. A felajánlott összeget három szervezet között osztják szét, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a Mohu szóvivője.
2: Ez a Péter Csernyi Alapítvány, az SOS Gyermekfalva és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltunk vissza Magyarországon, 5, 6, 7, 8, 10 vagy akár még 10 milliónál is több palackot, ezért ez az összeg egy jelentős összeg így a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományozik 50 forintot, és lehet látni, hogy fél év alatt összegyűlik 80 vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a célra, akkor megtehetjük június 30-ig.
1: Lázár Ervin életművét bemutató Bándor kiállítás nyílik június 2-án, azaz holnap a Bródi Sándor könyvtárban. Az ekerhírek.hu azt írja, a négyszögletű kerek kiállítás a 90 éves született és 20 éve elhunyt író előtt tiszteleg. A vándortárlatot a Móra kiadó készítette 2015-ben Lázár Ervin 80. születésnapjára. A kiállítás az alkotó meséinek és történeteinek világát mutatja be, és kapcsolódik a sárszentlőrinci Lázár Ervin emlékház szellemiségéhez. A szervezők szerint a program nem csak az irodalom kedvelőknek szól, hanem iskolai csoportok számára is alternatív irodalomóraként szolgálhat. Belterületeken kárt okozó szarvasok kilövését rendelt el Bécsen a polgármester. A heol.hu számolt be róla, hogy az intézkedés a mai nappal lép életbe. A településen nagy számban megjelenő vadak jelentős károkat okoznak, ezért vált szükségessé a beavatkozás. A vad kilövést kizárólag a megbízott vadász végezheti a kijelölt területeken. A vonatkozó szabályok szerint a szarvasok elejtése csak hangtompítóval felszerelt vadászfegyverrel történhet. Lövést kizárólag akkor lehet leadni, ha az nem veszélyezteti az emberek testét vagy a vagyonbiztonságot. Július 19-éig engedélyezett a nagyvadak kilövése Bécsen. Az időjárásról. Ma egész nap borult marad az ég, több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra, helyenként akár felhőszakadás, jégeső is előfordulhat viharos széllökésekkel. Egerben napközben 22 fokig melegszik a levegő, míg az esti órákban 16, hajnalban pedig 12 fok valószínű. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmüket!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék! Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Elkezdődött a meteorológiai nyár, a nyár pedig az életre szóló kalandok évszaka. Adventure of a Lifetime, ez a Coldplay óranyitó dalának címe, érkezik még CJ Louise, a Kowalski meg a Vega és a Destiny's Child is nem sokára. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Tündék, szülinaposok, sok boldogságot! Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, kedves szülőtársak, túlélő barátaim, már nem kell sokat várni, és itt a nyári szünet. Azért is mondom mindezt, mert ugye volt szó róla az előző órában, hogy ma van a szülők világnapja, de még valamié a tej világnapja is ma van, amely például az én életemből szépen lassan kikopott, mert hogy a család többi tagja növényi tejet fogyaszt, úgyhogy én egyedül pedig nem veszek magamnak rendeset. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, a Destiny's Child slágere folytatja a hétfő reggelt, ez a Survivor, azaz a túlélő a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, a meteorológiai nyári június elsője záporokat, zivatarokat, akár hevesebb viharokat is hozhat. 22-29 fok lesz közben, részletek a 7:30-as hírek végén, aztán Madonna egyik legismertebb dalát, a Vogue-ot fogom lejátszani.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Óvatosan az online értékelésekkel, fákat vágtak ki az érsekkertben, távozik az egerese vezetőedzője. Köszöntöm Önöket! Ezek a Best FM Eger hírei Török Mónikától. Már is mondom a részleteket. Csalókák lehetnek az online értékelések. Ezek a vélemények a vásárlók számára ugyan megbízhatónak tűnnek, valójában azonban számos módszerrel befolyásolhatja, akár szűrheti, hamisíthatja is a kereskedő. Hívta fel a figyelmet Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője.
2: Nagyon ritka, hogy egy termékkel, szolgáltatással vagy kereskedővel kivétel nélkül minden vásárló maradéktalanul elégedett. Így olvasok kétkedéssel, ha például kizárólag ötszörös értékelések jelennek meg. Az online vásárlások során a különböző fogyasztói értékelések hasznos támpontot jelentenek, ugyanakkor érdemes ezeket az értékeléseket alaposan megvizsgálni, és bizonyos helyzetekben akár fenntartással kezelni, keresni azokat a jeleket, amelyek valamilyen módon megkérdőjelezhetik ezeknek az értékeléseknek a valódiságát, illetve az objektivitását.
1: Négy balesetveszélyes párt vágtak ki az érsekkerti játszótér közelében Egerben. A város közösségi oldalán tudatták, hogy a nemrég történt fakidőlést követően műszeres vizsgálatot végeztek a környéken. A szakemberek közel 40 fát ellenőriztek, és négy esetben állapították meg, hogy azok veszélyt jelenthetnek. A szükséges beavatkozást még a gyermeknapi programok előtt elvégezték, a fákat kivágták és elszállították. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a gyermekek biztonsága kiemelt szempont. Eger közterületei mintegy 27 ezer fa található, ezért a lakosság segítségét is kérik a problémás példányok mielőbbi bejelentésében. Nem hosszabbítja meg Simon Antal vezetőedző nyáron lejáró szerződését az Egeressel labdarúgó csapata, tudta meg a heol.hu. Simon Antal 2024 nyarán vette át az MB3-ban szereplő együttes irányítását, az elmúlt két idényben a csapat a 8., majd a 10. helyen végzett. Irányítása alatt Tóth Milán Levente gólkirály lett, Boros Gábor pedig a góllövő lista 4. helyén zárt. A klub már megkezdte a következő szezon keretének kialakítását. Az időjárásról. Ma egész nap borult marad az ég, több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra, helyenként akár felhőszakadás, jégeső is előfordulhat viharos széllökésekkel. Egerben napközben 22 fokig melegszik a levegő, míg az esti órákban 16, hajnalban pedig 12 fok valószínű. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmüket.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június első napján, sok boldogságot a tündéknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Tegnap gyereknap volt, ma pedig a szülők világnapja. Illetve a tej világnapja is a mai napra esik. Pontosan 100 éve a mai napon született Marilyn Monroe, amerikai filmszínésznő. 89 éves Morgan Freeman, amerikai Oscar és Golden Globe díjas színész. 79 éve a mai napon született Ronnie Wood, angol gitáros és basszusgitáros, a Rolling Stones tagja. Techno. 58 éve ezen a napon Melbourne-ben megszületett Jason Donovan, színész énekes. 1967. június 1-én született az amerikai DJ producer Roger Sanchez. A sort pedig a 96-os születésű Tom Holland, angol színész és táncos zárja, talán pókember szerepében a legismertebb. Sok boldogságot az ünnepelteknek, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk. A 90-es

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Ma néha napos, de többször inkább felhős időnk lesz. Záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fokkal. Részletek a hírek végén, a következő órában pedig szól majd Manu Chao dala. És a New Level Empire is itt lesz Wolf Katival. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Tenger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Hősöket képez a mentőszolgálat, védekezni kell a szőlőkabóca ellen, átadták a Bélapátfalvi apátsági templomot. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén nyáron kiegészítik. A Hősképzés Plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta Györfi Pál szóvivő.
2: Ami idén első alkalommal történik, az ennek a hősképzés programnak a kiszélesítése, vagy pontosabban extra tartalommal való megtöltése. Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentő képzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, bajtársak beszélnek a munkájukról, és hát nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a pálya lehetőségben, vagy karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
1: Az EGRI mentőállomás is várja az érdeklődő fiatalokat. Megkezdődött az amerikai szőlőkabóca lárváinak kelése Heves vármegyében. A kártevő a szőlő aranyszínű sárgasságát terjeszti, amely súlyos károkat okozhat az ültetvényekben. A betegség a jelenlegi ismeretek szerint nem gyógyítható. A Heves vármegyei kormányhivatal arra figyelmezteti a szőlős gazdákat, hogy a fertőzés megelőzése érdekében időben végezzék el a szükséges növényvédelmi kezeléseket, és folyamatosan ellenőrizzék ültetvényeiket. A védekezés minden termelő számára kötelező. A kezeléseket a hivatalos védekezési felhívásokban meghatározott időzítés szerint kell elvégezni. Több éves felújítás után átadták a Bélapátfalvi apátsági templomot, írja a heol.hu. A csaknem 800 éves Ciszter című emlékállapot a korábban jelentősen leromlott, ezért átfogó helyreállításra volt szükség. A munkálatok során a templomot állami forrásból szakemberek bevonásával újították fel. A megújult templomban új oltárt alakítottak ki, az átadást követően vezetett bejárást is tartottak az érdeklődőknek. A templom és a mellette kialakított múzeum júniustól fogadja a zarándokokat és a turistákat. Az időjárásról. Ma egész nap borult marad az ég, több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra, helyenként akár felhőszakadás, jégeső is előfordulhat viharos széllökésekkel. Egerben napközben 22 fokig melegszik a levegő, míg az esti órákban 16, hajnalban pedig 12 fok valószínű. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmüket!
0: Best FM, a legjobb zenék! Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Például a Just a Girl a No Doubt-tól, vagy az Amazing Seal-től, az órát pedig a French Affair és a Sexy indítja. 4 lassan 5 perc elmúlt 8 óra, jó reggelt, jó hetet, boldog nyarat kívánok, június 1-je van, sok boldogságot a névnapos tündéknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 20-as 55 55 155 a számunk, Max Szemlevente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. 15 év után újból Budapesten élőben a Kiss From a Rose, a Crazy vagy a Killer, vagy a most érkező Amazing Seal július 30-án ad koncertet Budapesten az MVM Domban. Ő folytatja a hétfő reggelt, jó utat, jó készülődést, jó munkát kívánok. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. Ha van közlekedési info, várom én is.

0: Ezt tudom, a legjobb zenék. Június 1-e van, elkezdődött az új hét, az új évszak, az új hónap. De hogy mire számíthatunk az első napján, kiderül a hírek végén. Előjáróban annyit, hogy az esernyő ma jól jöhet. Borúsabb, csapadékosabb napunk lesz, de nem fogunk fázni. 22-29 fok között alakul a maximum. Még több részlet az időjárásról és friss infók a hírekben. Aztán a nagy szórakoztató Robbie Williams jön a Let Me Entertain You-val.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Eszter legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A repontautomatáknál is adományozhatunk. Lázár Ervin kiállítás érkezik Egerbe, szarvasokat lőnek ki Bécsen. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Mert több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a repontautomatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik. A felajánlott összeget három szervezet között osztják szét, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
2: Ez a Péter Cserny Alapítvány, az SOS Gyermekfalva és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltunk vissza Magyarországon, 5, 6, 7, 8, 10 vagy akár még 10 milliónál is több palackot. Ezért ez az összeg egy jelentős összeg így a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományozik 50 forintot, és lehet látni, hogy fél év alatt összegyűlik 80 vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a célra, akkor megtehetjük június 30-ig.
1: Lázár Ervin életművét bemutató Bándor kiállítás nyílik június 2-án, azaz holnap a Bródi Sándor könyvtárban. Az ekerhírek.hu azt írja, a négyszögletű kerek kiállítás a 90 éves született és 20 éve elhunyt író előtt tiszteleg. A vándortárlatot a Móra kiadó készítette 2015-ben Lázár Ervin 80. születésnapjára. A kiállítás az alkotó meséinek és történeteinek világát mutatja be, és kapcsolódik a sárszentlőrinci Lázár Ervin emlékház szellemiségéhez. A szervezők szerint a program nem csak az irodalom kedvelőknek szól, hanem iskolai csoportok számára is alternatív irodalomóraként szolgálhat. Belterületeken kárt okozó szarvasok kilövését rendelt el Bécsen a polgármester. A heo.hu számolt be róla, hogy az intézkedés a mai nappal lép életbe. A településen nagy számban megjelenő vadak jelentős károkat okoznak, ezért vált szükségessé a beavatkozás. A vad kilövést kizárólag a megbízott vadász végezheti a kijelölt területeken. A vonatkozó szabályok szerint a szarvasok elejtése csak hangtompítóval felszerelt vadászfegyverrel történhet. Lövést kizárólag akkor lehet leadni, ha az nem veszélyezteti az emberek testét vagy a vagyonbiztonságot. Július 19-éig engedélyezett a nagyvadak kilövése Bécsen. Az időjárásról. Ma egész nap borult marad az ég, több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra, helyenként akár felhőszakadás, jégeső is előfordulhat viharos széllökésekkel. Egerben napközben 22 fokig melegszik a levegő, míg az esti órákban 16, hajnalban pedig 12 fok valószínű. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmüket!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék! Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Nem indult túl jól a hét egy kamionosnak és a járművének. Árokba burult ugyanis egy kamion az M1-esen a határ felé Lébény előtt. A 138-as kilométernél egyelőre csak a leállósában zárva, de a műszaki mentés idején további korlátozás várható. Jó utat, ha közlekedési infó van, várom én is a 0620 55 55 155-re. Boom, Shake the Room a címe, DJ Jazzy Jeffék soron következő slágerének. Itt a beszél.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, bizony, már június van, az a hónap, amelyben az év leghosszabb nappala is esedékes és a legrövidebb éjszaka, akkor kezdődik majd a csillagászati nyár, a meteorológiai viszont a mai nappal június 1-e van, de ez az időjárást nem érdekli, záporokkal, zivatarokkal, szeles idővel indul a hét, részletek mindjárt a hírek legvégén, a következő órában pedig jön majd Junior Jack. És a Well Hello is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Óvatosan az online értékelésekkel, fákat vágtak ki az érsekkertben, távozik az Egerese vezetőedzője. Köszöntöm Önöket! Ezek a Best FM Eger hírei Török Mónikától. Már is mondom a részleteket. Csalókák lehetnek az online értékelések. Ezek a vélemények a vásárlók számára ugyan megbízhatónak tűnnek, valójában azonban számos módszerrel befolyásolhatja, akár szűrheti, hamisíthatja is a kereskedő. Hívta fel a figyelmet Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője.
2: Nagyon ritka, hogy egy termékkel, szolgáltatással vagy kereskedővel kivétel nélkül minden vásárló maradéktalanul elégedett. Így olvasok kétkedéssel, ha például kizárólag ötszörös értékelések jelennek meg. Az online vásárlások során a különböző fogyasztói értékelések hasznos támpontot jelentenek, ugyanakkor érdemes ezeket az értékeléseket alaposan megvizsgálni, és bizonyos helyzetekben akár fenntartással kezelni, keresni azokat a jeleket, amelyek valamilyen módon megkérdőjelezhetik ezeknek az értékeléseknek a valódiságát, illetve az objektivitását.
1: Négy balesetveszélyes fát vágtak ki az érsekkerti játszótér közelében Egerben. A város közösségi oldalán tudatták, hogy a nemrég történt fakidőlést követően műszeres vizsgálatot végeztek a környéken. A szakemberek közel 40 fát ellenőriztek, és 4 esetben állapították meg, hogy azok veszélyt jelenthetnek. A szükséges beavatkozást még a gyermeknapi programok előtt elvégezték, a fákat kivágták és elszállították. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a gyermekek biztonsága kiemelt szempont. Eger közterületei mintegy 27 ezer fa található, ezért a lakosság segítségét is kérik a problémás példányok mielőbbi bejelentésében. Nem hosszabbítja meg Simon Antal vezetőedző nyáron lejáró szerződését az Egerese labdarúgó csapata, tudta meg a heol.hu. Simon Antal 2024 nyarán vette át az MB3-ban szereplő együttes irányítását. Az elmúlt két idényben a csapata 8., majd a 10. helyen végzett. Irányítása alatt Tóth Milán Levente gólkirály lett, Boros Gábor pedig a góllövő lista 4. helyén zárt. A klub már megkezdte a következő szezon keretének kialakítását. Az időjárásról. Ma egész nap borult marad az ég, több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra, helyenként akár felhőszakadás, jégeső is előfordulhat viharos széllökésekkel. Egerben napközben 22 fokig melegszik a levegő, míg az esti órákban 16, hajnalban pedig 12 fok valószínű. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmüket.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az első épp egy szülinapostól. Ma 59 éves az amerikai house DJ producer remixer, a Grammy-díjas Roger Sanchez. Grammy-díjat 2003-ban kapott a No Doubt Hella Good című számának remixéért. Nevéhez fűződik a világhírű Release Yourself rádióműsor podcast, és ő a Stilt Records kiadó tulajdonos. A leghíresebb dalával az Another Chance-el indul az óra 5 perc elmúlt 9. Hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési info Krisztiántól érkezett. M7 Balaton felé Martonvásárnál dolgoznak, 2-3 kilométeres a dugó. Köszönjük szépen, jó utat. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. 1991-ből jön a Dan Cut a Move dala Get Serious, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, az Everything But The Girl klasszikusát Alex Gaudinoé követi, és ha már klasszikusok, Classic House szól hétfőnként a Night Shift-ben este 6 és 8 között, 6-tól a házigazdától, White Boy-tól, 7-től pedig Lauer Christiantól, és bizony az ilyen és ehhez hasonló klasszikusok, na meg azok, amelyek majd este szólnak, még az ilyen borongósabb napokat is elviselhetőbbé teszik, ugye? I left my

Best FM, a legjobb zenék, a Pop királyát hallottuk, és készül a Michael című életrajzi film második része. Közben a meteorológiai nyár záporokkal, zivatarokkal, szeles idővel indul. A maximum 22 és 29 fok között lesz. A folytatás pedig a Black Legend társaságában telik. You See the Trouble with Me a Besten. 1975, we brought you an album with a song.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Június 1, nyár, nyári gyerekek. Nyári gyerekek a Balatonparton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. És nyár, ide vagy oda, ma borúsabb napunk lesz. Jön majd a kelemen kabátban és a Ford Kóz is biztosan, de hogy kik még, kiderül nem sokára.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a Mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ősöket képez a mentőszolgálat, védekezni kell a szőlőkabóca ellen, átadták a Bélapátfalvi apátsági templomot. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén nyáron kiegészítik. A Hősképzés Plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta Györfi Pál szóvivő.
2: Ami idén első alkalommal történik, az ennek a hősképzés programnak a kiszélesítése, vagy pontosabban extra tartalommal való megtöltése. Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentő képzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, bajtársak beszélnek a munkájukról, és hát nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a pálya lehetőségben, vagy karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
1: Az EGRI mentőállomás is várja az érdeklődő fiatalokat. Megkezdődött az amerikai szőlőkabóca lárváinak kelése Heves vármegyében. A kártevő a szőlő aranyszínű sárgasságát terjeszti, amely súlyos károkat okozhat az ültetvényekben. A betegség a jelenlegi ismeretek szerint nem gyógyítható. A Heves vármegyei kormányhivatal arra figyelmezteti a szőlős gazdákat, hogy a fertőzés megelőzése érdekében időben végezzék el a szükséges növényvédelmi kezeléseket, és folyamatosan ellenőrizzék ültetvényeiket. A védekezés minden termelő számára kötelező. A kezeléseket a hivatalos védekezési felhívásokban meghatározott időzítés szerint kell elvégezni. Több éves felújítás után átadták a Bélapátfalvi apátsági templomot, írja a heol.hu. A csaknem 800 éves ciszterci műemlékállapota korábban jelentősen leromlott, ezért átfogó helyreállításra volt szükség. A munkálatok során a templomot állami forrásból szakemberek bevonásával újították fel. A megújult templomban új oltárt alakítottak ki, az átadást követően vezetett bejárást is tartottak az érdeklődőknek. A templom és a mellette kialakított múzeum júniustól fogadja a zarándokokat és a turistákat. Az időjárásról. Ma egész nap borult marad az ég, több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra, helyenként akár felhőszakadás, jégeső is előfordulhat viharos széllökésekkel. Egerben napközben 22 fokig melegszik a levegő, míg az esti órákban 16, hajnalban pedig 12 fok valószínű. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmüket!
0: Best FM, a legjobb zenék! Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Most, azaz a nyár az új évszak első napján, ugye milyen jó kimondani, június 1, nem vagy egyedül, You Are Not Alone címmel, az Olive dala is forog majd. De jön a két óriás Whitney Houston és George Michael duettje, az If I Told You That, az órát pedig Árás indítja a Temptationnel. 5 perc elmúlt 10, hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, azért van szükség az ilyen és ehhez hasonló borongósabb napokra, hogy megtanuljuk értékelni a napsütéseseket. In No Sunshine a Fordakóz érkezik a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM a legjobb zené. Korábban árokba borult egy kamion az M1-esen a határ felé Lébénynél, a 138-as kilométernél egyelőre csak a leállósávban zárva, de a műszaki mentés során további korlátozás várható. Az M4-esen Budapest felé Abony elkerülő szakaszán a 86-os kilométernél egy műszaki hibás kamionra kell nagyon figyelni, mert hogy a belső sávban robbant le. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Totót nem csak én szeretem, hanem Carl Wolf is, a különbség, hogy ő el is tudja énekelni. Jön majd az Afrika, és természetesen magyar előadók is, Pildorén a Compact Disco-tól. Mert hogy amúgy ez lesz a meteorológiai nyár első napján a helyzet. Záporok, zivatarok, akár hevesebb viharok is lehetnek jégesővel. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem mond le az államfő, alaptörvénymódosítás jöhet. Éjfélig lehet beadni a társasági adóbevallást. Éjjeli szesztilalom lép életbe Varsóban. Villányi Eszter vagyok. Módosíthatják az alaptörvényt, hogy helyreállítsák a köztársasági elnöki intézmény tekintélyét. Egyebek mellett ezt mondta a miniszterelnök, miután reggel az államfőnél járt a várban. Magyar Péter a találkozón ismét lemondásra szólította fel Súlyog Tamást. Ő azonban újból azt mondta, ezt nem teszi meg. A kormányfő jelezte, nem élnek majd az alaptörvényben most is szereplő megfosztási eljárással, és azt is hozzátette, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik majd, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Éjfélkor lejár a társasági adók bevallási határideje. 400 ezer cégtől vár a NAV, TAO, további 100 ezertől pedig KIVA bevallást. Az adó megfizetésének is június 1-e a határideje, hívta fel a figyelmet az adóhivatal. Az élelmiszerlánc felügyeleti díjról szóló bevallást ugyancsak a NAV-hoz kell benyújtani szintén ma éjfélig. Ennek legegyszerűbb módja, ha elektronikusan küldik be a nyomtatványt. A NAV 50 ezer olyan cégnek küldött figyelemfelhívó levelet, amely korábban késve vagy egyáltalán nem nyújtott be társasági adóbevallást. Még tart a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka, egyszerre többféle allergén virágpora okozhat tüneteket, közölte a Népegészségügyi Központ. A legtöbb gondot most a fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollenje okozza az allergiásoknak, ezek koncentrációja országosan magas. A központ felhívta a figyelmet arra, hogy a záporok, zivatarok következtében a pázsitfű pollenjei kisebb szemcsékre esnek szét, ezek pedig a tüdő mélyebb részeibe is eljutnak, így hevesebb reakciót váltanak ki a szervezetben. Éjszakai szesztilalom lép hatályba Varsóban. Ez azt jelenti, hogy este 10 és reggel 6 óra között tilos alkoholos italokat árusítani a boltokban és benzinkutakon. Az intézkedés az éttermekre és a varsói Chopin-reptér vámmentes zónájában működő üzletekre nem vonatkozik. A lengyel főváros két negyedében kísérleti jelleggel már tavaly novembertől bevezették a szesztilalmat. Ezekben a városrészekben azóta éves viszonylatban több mint harmadával kevesebb bűneset történt. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, keleten felhőszakadásra is. Csak pár órára bújhat elő a nap. A Dunántúlon és a középső tájakon később lassan felszakadozik a felhőzet. Északkeleten, keleten holnap reggelig borult idő marad, arrafelé még éjszaka is lesz csapadék. A szél ma sok helyen megélénkül, néhol meg is erősödik, általában 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 15-20 fok közé hűl a levegő. Holnap már nagyrészt napos idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És még pár infó a hírek után, a jelen koordinátái, az év 152. napja, 26.06.01, azaz a meteorológiai nyár elkezdődött. Isten éltesse a névnapos tündéket és sok boldogságot a szülinaposoknak. És akkor a sok infó után szóljanak a zenék, elsőként a Something About The Music. 4 perc elmúlt 11, hello, Max Levente vagyok.
2: Best

Best FM-ben a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. 1994-ben járunk, és Amerika nyugati partján jön egy kis G-funk, egy kis West Coast hangulat Warren G-től. Ez a Regulate a Best-en. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Árokba borult egy kamion korábban az M1-esen a határ felé Lébénynél. A 138-as kilométernél egyelőre csak a leállósában zárva, de a műszaki mentés ideje alatt további korlátozás várható. Az ellenkező irányban, tehát Budapest felé a 111-es kilométernél, Győr térségében pedig baleset történt. Csak a belső sáv járható, ott már most kisebb torlódás alakult ki. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

Szerintem a legjobb zenék. Szabadítsuk fel az elménket, képzeljük el, hogy süt a nap, 30 fok van, és ilyen a meteorológiai nyár első napja. Miközben az igazság az, hogy nem, mert hogy záporok, zivatarok, akár hevesebb viharok is lehetnek, 22-27 fok között alakul a maximum. Ez már a Gossip dala, Move in the Right Direction a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Ritával és Brandy What About Us című dalával indul a hétfő délután. Jó étvágyat az ebédhez, rádiózzunk együtt holnap is. Max M. Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Alaptörvénymódosítás jöhet az államfő leváltásáért. Követhető a szőlőkabóca elleni védekezés ütemezése. Békésben folytatódik a szúnyoggyérítés. Villányi Eszter vagyok. Módosíthatják az alaptörvényt, hogy helyreállítsák a köztársasági elnöki intézmény tekintélyét. Egyebek mellett ezt mondta a miniszterelnök, miután reggel az államfőnél járt a várban. Magyar Péter a találkozón ismét lemondásra szólította Felsúlyok Tamást. Ő azonban újból azt mondta, ezt nem teszi meg. A kormányfő jelezte, nem élnek majd az alaptörvényben most is szereplő megfosztási eljárással, és azt is hozzátette, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik majd, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Követhető a Nébih honlapján az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ütemezése. Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató rádiónknak elmondta, a növényvédelmi kezelés időpontja vármegyénként eltérhet, mivel azt az időjárás és a helyi növényegészségügyi helyzet is befolyásolja.
2: Az amerikai szőlőkabóca ugye a szőlő aranyszínű sárgaság betegségnek, a fitoplazmának a terjesztésével okozza a legnagyobb problémát. Ez a hazai szőlőtermesztés legsúlyosabb növényegészségügyi kockázatát jelenti. Maga a betegség, a fitoplazma nem gyógyítható, ezért kiemelten fontos a megelőzés és a megfelelő időben elvégzett védekezés. Fontos azt hangsúlyozni, hogy a termelők csak akkor kezeljék a szőlőjüket növényvédőszerrel, amikor a helyi hatóság védekezési felhívásban közzétette ezt az időpontot.
1: A békési holtágaknál csapnak le a héten a szúnyogokra. A katasztrófavédelem közölte, hogy a meleg, száraz idő miatt nincs sok szúnyog. Az átvonuló záporok mentén alakultak ki lokálisan a szúnyoglárváknak kedvező vizes élőhelyek. A folyók holtágait, állandó vizek növényzettel borított részeit kezelték eddig. Ez a biológiai gyérítés folytatódik Békés vármegyében. Felrobbant egy tűzi játékgyár Máltán. A létesítmény egyelőre tisztázatlan körülmények között gyulladt ki reggel. Sérültekről nincs hír, írja egy helyi lap. A környező házak ablakai betörtek, a robbanást a gyár több kilométeres közelében hallani lehetett. A helyszínre nagy számban vonultak ki a hatóságok, lezárták a környéket és vizsgálják az eset körülményeit. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, keleten felhőszakadásra is. Csak pár órára bújhat elő a nap. A Dunántúlon és a középső tájakon később lassan felszakadozik a felhőzet. Északkeleten, keleten holnap reggelig borult idő marad, arrafelé még éjszaka is lesz csapadék. A szél ma sok helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. Általában 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 15-20 fok közé hűl a levegő. Holnap már nagyrészt napos idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép hétfőt, kellemes hétkezdést kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, töltsék velem szokásos módon a következő néhány órát, hogy istenén szórakozhassunk, és könnyebben bírjuk a hétfői akadályokat. Gyerünk tovább a Killers-szel, a TNT-vel, a Savage Garden-nel, hát velük nyitom ezt a délutánt, és Brandivel, és szép napot kívánok mindenkinek.
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: Dog child, big rocker.

Szép délutánt kívánok mindenkinek, nagyon remélem, hogy tényleg velem töltik a következő néhány órát, de legalább az ebéd időt és a legjobb slágereket együtt hallgatjuk. Milyen volt a hétvégem? Remélem, hogy mindenki kipihente magát, én családoltam egy kicsit, vonatoztam nagyon sokáig, de én szuper időben és szép tájakon nagyon szeretek vonatozni, úgyhogy a Balaton felé kifejezetten. Nem tudom, önöknek megvan-e még az az érzés, amikor gyerekként először megláttuk a Balatont. Én alföldi gyerek vagyok, úgyhogy nekünk a Balaton az mindig olyan különlegesség volt, és amikor úgy először megláttam a vizet abban az évben, akkor úgy mindig megörültem, és ez most is így van, mert hogy szerintem idén nem voltam még arra felé, vagy legalábbis nem láttam a Balatont, és valahogy ez mindig jó érzés, amikor az ember úgy megpillantja, és úgy újra gyermeki érzések jönnek. Na jó, nem akarok itt érzelgősködni, rögtön a délután elején inkább hozom a legjobb zenéket a folytatásban is. Ma is itt lesz a nap kérdése, ma is hozok mindenféle közlekedési infót, meg mindenféle érdekességet, úgyhogy tartsanak velem, és most az Eternal és BB Winans darával. I wanna be the only one, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ahogy ígértem, ma is hozok közlekedési információkat, úgyhogy amint megkapom őket, már hozom is, minthogy árokba borult egy kamion az M1-esen a határ felé Lébény előtt. A 138-as kilométernél egyelőre csak a leállósáv van zárva, de a műszaki mentés során további korlátozás várható, erről természetesen hozom majd az infókat. Az ellenkező irányban Budapest felé a 111-es kilométernél Győr térségében pedig baleset történt, itt a külső sávban zárva. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van útinfója, ma is küldje el vagy hívja. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Fedzsó és Ashanti dalát hallottuk, ez volt a What's Love, a folytatásban pedig a friss híreket fogjuk hallani, mert hogy pár perc és délután egy óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán a Morcsiba és a Rome was a building a day. És jön majd a tankcsapda is, és a Mennyország turiszt.
2: Majd rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Partneri munkára készül a kormány és a Nemzeti Bank. A képviselői tiszteletdíjak csökkentése is parlament elé kerül. Nem csitulnak a harcok Ukrajnában. Villányi Eszter vagyok. Stratégiai partnerként tekint a kormány a Magyar Nemzeti Bankra, és tiszteletben tartja annak függetlenségét. Ezt a miniszterelnök közölte, miután egyeztetett Varga Mihály jegybankelnökkel. Magyar Péter hangsúlyozta, elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése. Varga Mihály a találkozót követően azt mondta, a magyar gazdaság érdeke, hogy eredményes legyen az együttműködés. Hozzátette, az MNB konstruktív partner lesz a munkában, így többek között az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében is. A képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről is tárgyal ma a parlament. Az előterjesztés érinti a tiszteletdíjak mellett a juttatásokat, a támogatást, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési forrásokat is. Ennek alapján a képviselők tiszteletdíja 40%-kal csökkenhet. Az ülés most kezdődik. Folytatódtak a harcok az orosz-ukrán háborúban. Az orosz hadsereg több mint 260 drónnal támadta Ukrajnát. A légvédelem a nagy részét hatástalanította, de több városban voltak becsapódások, így például Harkivban és Odesszában is. Ipari infrastruktúrális létesítmények, lakóházak és középületek rongálódtak meg. Többen megsérültek, egy 62 éves férfi pedig meghalt, amikor egy busz megállót ért támadás. Az orosz hatóságok is több régióból jelentettek ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Védelmi Minisztérium pedig közölte, hogy 5 fronton nyomult előre az orosz hadsereg, és elfoglaltak egy donyecki települést. Éjszakai szesz tilalom lép hatályba Varsóban. Ez azt jelenti, hogy este 10 és reggel 6 óra között tilos alkoholos italokat árusítani a boltokban és benzinkutakon. Az intézkedés az éttermekre és a varsói Chopin reptér vámmentes zónájában működő üzletekre nem vonatkozik. A lengyel főváros kétnegyedében kísérleti jelleggel már tavaly novembertől bevezették a szesz tilalmat. Ezekben a városrészekben azóta éves viszonylatban több mint harmadával kevesebb bűneset történt. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, keleten felhőszakadásra is. Csak pár órára bújhat elő a nap. A Dunántúlon és a középső tájakon később lassan felszakadozik a felhőzet. Északkeleten, keleten holnap reggelig borult idő marad, arrafelé még éjszaka is lesz csapadék. A szél ma sok helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. Általában 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 15-20 fok közé hűl a levegő. Holnap már nagyrészt napos idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy óra után 4 perccel is szép hétfőt, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Réta vagyok. Ebben az órában is izgalmas slágerek jönnek, mint Dalloniz és az I Got Five On It, de jön majd a Madison Avenue is, és a Don't Call Me Baby, itt lesz Subbase Master is a négy ütemmel. Most pedig egy Mocsiba klasszikus nyitja az órát, ez a Rome Wasn't Built in a Day. Szép napot mindenkinek!
0: Best FM!

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Üdvözlőm, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Baleset történt az M0-es autóút és az 1-es főút közötti összekötő ágon. Jelenleg az M0-es autóútról nem is lehet az 1-es főútra lehajtani, áll a forgalom. Az M1-esen a főváros felé Tatabánya és Biatorbágy között továbbra is torlódás van, főként a külső sávban, úgyhogy akinek Budapest a célja és autóval utazik, ma is érdemes az átterelt belső sávot választania. A 22-es főúton Balassagyarmaton a Dózsa-György utca buszmegálló közelében két autó ütközött, úgyhogy a helyszínelés ideje alatt felpályás korlátozás van érvényben. A 66-os főúton Gödre határában pedig két autó ütközött, a 42-es kilométernél lezárták a főútat, kerülni pedig Gödrén keresztül lehet. 0620 55 55 155, ma is ide várom az útinfókat, vigyázzunk egymással az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, meg is hoztam a nap témáját. Egy kicsit visszaugrunk a gyerekkorunkba és a szülőhelyünkre, vagy arra a helyre, ahol felnőttünk, vagy ahol a szüleink élnek, vagy éltek, vagy ahol a nagyszüleink. Szóval arra vagyok kíváncsi, hogy mi az a hely, vagy illat, vagy akár íz is, vagy akár tényleg egy-két olyan épület, amit ha meglátunk, akkor tudjuk, hogy na hamarosan hazaérkezünk. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívhat. Telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Mondjuk vannak olyan hidak, amin hogyha átmegyünk, nekem például ilyen a Szekszárdnál lévő Dunahíd, hogyha ott átmegyek, akkor tudom, hogy na jó, most már percek kérdése és otthon vagyok, úgyhogy na hát ilyenekre vagyok kíváncsi, meg ilyen jó érzésekre. 0620 55 55 155, ide jöhetnek az üzenetek, ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Mellé hozok egy kis Black Eyed Peas-t, aztán jön a Margaret Island is, és a valahol a Best FM-en. Running.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Bizonyám, a következő órában is jönnek a felejthetetlen slágerek, mint a Valmar és Szikora Robert dala, a Balatoni lány. Kettő óra után, a hírek után pedig a Szafri Duó nyitja majd az órát. Jön a Baja Baja!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Összeomlott egy épület Székesfehérváron, egy ember a romok alatt. Magyarország benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Nincs ebola fertőzött Olaszországban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Összedőlt egy 4 emeletes épület Székesfehérváron, egy ember a romok alá szorult. A mentési munkálatok már zajlanak, kereső kutyákat is vittek a helyszínre. A katasztrófavédelem közölte, egy bontás alatt álló ipari épület omlott össze. Az eset körülményei egyelőre tisztázatlanok. Magyarország számára előnyös megállapodás született Brüsszelben, mondta a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter a 6000 milliárd forintos uniós források hazahozatala kapcsán kifejtette, jelentős pénz jut a közlekedés, az egészségügy, a környezetvédelem, a felsőoktatás és a kutatás fejlesztésére. Korábbi beruházások uniós támogatása is megvalósulhat, de jut pénz az elektromos hálózat és a lakhatási lehetőségek fejlesztésére is. A források hazahozatala érdekében erősítik a korrupció elleni fellépést és a közpénzek átlátható felhasználását. Magyar Péter bejelentette, hivatalosan is benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Mától megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés, ezt a közlekedési és beruházási miniszter tette közzé. Vitézi Dávid elmondta, összehangoltabb lesz a közlekedés, sűrűbb járatok és közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között. A rendszer illeszkedik a metró meghosszabbított üzemidejéhez is. Nincs ebola fertőzött Olaszországban, ezt azután jelentették be, hogy negatív lett annak a kongói férfinak a tesztje, aki szombaton karanténba került a szardíniai Cagliariban, mivel észrevette magán a betegség feltételezett jeleit. Olaszországban továbbra is magas a fertőzés veszélye. A római egészségügyi tárca közölte, hogy az ország több régiójában is készenlétbe lépett az úgynevezett fertőzési protokoll, tehát kijelölték azokat a kórházakat, ahol az esetleges betegeket el tudják szigetelni és kezelést kapnak. Kongóban egyébként kritikus a helyzet, gyorsan és jelentősen emelkedik az ebola fertőzések száma. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, keleten felhőszakadásra is. Csak pár órára bújhat elő a nap. A Dunántúlon és a középső tájakon később lassan felszakadozik a felhőzet. Északkeleten, keleten holnap reggelig borult idő marad, arrafelé még éjszaka is lesz csapadék. A szél ma sok helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. Általában 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 15-20 fok közé hűl a levegő. Holnap már nagyrészt napos idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délután, 2 óra után járunk 2 perccel. Én Majoros Rita vagyok. Na nézzük ebben az órában, kikkel fogjuk igazán jól érezni magunkat, még így a munkaidőben is. Christina Aguilera és Lil Kim érkezik majd a Can't Hold Us Down-nal, de jön majd a Take That is Luluval és a Relight My Fire. A Safri Duo pedig elhozza az igazi nyári hangulatot. Indulunk, jön a Baja Baja.
0: Best FM,

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Look. If you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdés az, hogy ki honnan tudja, hogy hamarosan hazaér, miből érzi, mi az az illat, mi az a tájkép, akár melyik az az épület, amiből már biztosan tudjuk, hogy pár perc múlva otthon vagyunk. Azt írja Norbi Esztergomból, hogy a bazilika kupolája már messziről. Igazából tudom, hogy most már nem sok és otthon vagyok. Azt írja Tünde Kőszegről, hogy a hegyek és a friss erdei levegő, imádom és nagyon-nagyon szeretek hazajárni, pont ezek miatt is. Na meg a család, ezt teljesen meg tudom érteni. Aztán jött Pécsről is egy üzenet, hogy Józsitól, hogy na a tévétorony, azt hiszem ezt magyaráznom sem kell. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ezek a jó kis emlékek, élmények. Ki mi alapján tudja, hogy hamarosan hazaér? Egy, akár egy tévétorony, akár egy kupola, akár egy illat? Jöhetnek a válaszok, akár Facebookon, Instagramon is, mellé pedig Christina Aguilera és Lil Kim dala, Can't Hold Us Down a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Tamás írja, hogy baleset történt a Kossuth Lajos utcában, méghozzá az Astoria és a Ferenciek tere között, úgyhogy Budapesten ott kell fennakadásra számítani. Baleset történt korábban az M0-as autóút és az M1-es főút közötti összekötő ágon is. Jelenleg az M0-as autóútról nem lehet az 1-es főútra lehajtani, mert áll a forgalom. Az M1-es autópályán a főváros felé Tatabánya és Biatorbágy között továbbra is szakaszos torlódás van, főként a külső sávban, úgyhogy továbbra is azt ajánlják a hallgatóink, hogy aki autóval halad és Budapest a célja, válassza az átterelt belső sávot. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is ide az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Thank you.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: A repontautomatáknál is adományozhatunk. Lázár Ervin kiállítás érkezik Egerbe, szarvasokat lőnek ki Bécsen. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Mert több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a repontautomatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik. A felajánlott összeget három szervezet között osztják szét, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a Mohu szóvivője.
3: Ez a Péter Cserny Alapítvány, az SOS Gyermekfalva és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltunk vissza Magyarországon, 5, 6, 7, 8, 10 vagy akár még 10 milliónál is több palackot, ezért ez az összeg egy jelentős összeg így a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományozik 50 forintot, és lehet látni, hogy fél év alatt összegyűlik 80 vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a célra, akkor megtehetjük június 30-ig.
2: Lázár Ervin életművét bemutató Bándor kiállítás nyílik június 2-án, azaz holnap a Bródi Sándor könyvtárban. Az ekerhírek.hu azt írja, a négyszögletű kerek kiállítás a 90 éves született és 20 éve elhunyt író előtt tiszteleg. A vándortárlatot a Móra kiadó készítette 2015-ben Lázár Ervin 80. születésnapjára. A kiállítás az alkotó meséinek és történeteinek világát mutatja be, és kapcsolódik a sárszentlőrinci Lázár Ervin emlékház szellemiségéhez. A szervezők szerint a program nem csak az irodalom kedvelőknek szól, hanem iskolai csoportok számára is alternatív irodalomóraként szolgálhat. Belterületeken kárt okozó szarvasok kilövését rendelt el Bécsen a polgármester. A heo.hu számolt be róla, hogy az intézkedés a mai nappal lép életbe. A településen nagy számban megjelenő vadak jelentős károkat okoznak, ezért vált szükségessé a beavatkozás. A vad kilövést kizárólag a megbízott vadász végezheti a kijelölt területeken. A vonatkozó szabályok szerint a szarvasok elejtése csak hangtompítóval felszerelt vadászfegyverrel történhet. Lövést kizárólag akkor lehet leadni, ha az nem veszélyezteti az emberek testét vagy a vagyonbiztonságot. Július 19-éig engedélyezett a nagyvadak kilövése Bécsen. Az időjárásról. Borult az ég felettünk, továbbra is jöhetnek záporok, zivatarok, éjjel szakadozottabbá válik a felhőzet, majd párás. Időre készülhetünk. Egerben este 16, míg hajnalban 12 fok valószínű, holnap már előbújik a nap, és akár 26 fokot is mérhetünk majd. Ezek voltak a hírek a Best FM-en. Köszönöm a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép délután a folytatásban is mindenkinek, itt a 100,7 Best FM-en, én Majoros Rita vagyok, a következő három órát is velem tölthetik, úgyhogy szintén csak folytassuk a délutánt a legjobb zenékkel. Érkezik mindjárt Dr. Béres, Verép Tommival, de jön a New Level Empire, és itt lesz Inna, Wolf Kati, szóval nem fogunk unatkozni. Timbalandian!
4: 100,7 Best FM.

100,7 Best FM, a legjobb zenék. Na nézzük, kik a névnaposok így június 1-én. A tündék, úgyhogy Isten éltesse őket, és a mai születésnaposokat, évfordulósokat is nagy szeretettel köszöntöm. Nézzük, hogy még milyen események köthetőek a mai naphoz. 100 éves lenne ma Marilyn Monroe, amerikai filmszínésznő. 89 éves ma Morgan Freeman, amerikai színész. 65 éve született Cigány Ildikó, biológus, író, pilóta, az első nő, aki Magyarországon középforgalmú pilóta, majd parancsnok lett. 52 éves ma Alanis Morissette, többszörös Grammy-díjas, kanadai-amerikai énekes, dalszövegíró, zenei producer és színésznő. Ma van a tejvilág napja, az oliva bogyó nap, a legyünk ma mezitláb nap, a körömlak napja, és a mondjunk valami szépet a másiknak világnap is. 0620 55 55 155, ha valaki hozzászólna a kalendáriumhoz, vagy mondana valami szépet, itt nyugodtan megteheti. Én pedig zenélek a folytatásban, hiszen innen érkezik hamarosan is a Hat, hoz egy kis diszkó hangulatot. Előtte itt van Tupac és a California Love a Best FM-en.

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék. Ha szeretik a bringázást és mozognának egyet a mozgás éjszakáján, akkor ez a program most önöket várja, és tekerhetnek együtt 15 kilométert. Június 12-én várnak mindenkit 19:30-tól a Kemény Ferenc sportcsarnokhoz. A bringatúra során végiggurulhatnak a város északi és déli részén, és közben visszatérnek frissítésre a sportcsarnokhoz. Útközben érintik a Líceumot, a Dobóteret, a Széchenyi utcát, gurulnak a kerékpárúton többször is, elhaladnak a vár alatt, majd a frissítés után az Adi utca gesztenyefáj alatt tekernek egy kicsit a város déli része felé, ahonnan a külső sor biztosít egy kicsit gyorsabb tempót, a Csákon át a kiinduló és egyben végpontig. A részvétel mindenki számára ingyenes, és azt mondják még, hogy a szándékon és a magabiztos kerékpározási tudáson túl már csak egy regisztráció szükséges. Úgyhogy jó szórakozást kívánok a mozgás éjszakájához és ehhez a 15 kilométeres bringatúrához is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Felejthetetlen slágereket ígérhetek a következő órában is. Itt lesz majd Santana és a Maria Maria. És jó, majd Szakács Gergő is, és az Elkezdem.
2: Meg itt mondanom kéne gyorsan, helyette itt egy hosszú csend. Szavak állnak a fejembe sorban, parancsa nem jön ki egy sem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Óvatosan az online értékelésekkel, fákat vágtak ki az érsekkertben, távozik az egerese vezetőedzője. Köszöntöm Önöket! Ezek a Best FM Eger hírei Török Mónikától. Már is mondom a részleteket. Csalókák lehetnek az online értékelések. Ezek a vélemények a vásárlók számára ugyan megbízhatónak tűnnek, valójában azonban számos módszerrel befolyásolhatja, akár szűrheti, hamisíthatja is a kereskedő, hívta fel a figyelmet Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője.
4: Nagyon ritka, hogy egy termékkel, szolgáltatással vagy kereskedővel kivétel nélkül minden vásárló

0: maradéktalanul elégedett. Így olvassuk kétkedéssel, ha például kizárólag ötszörös értékelések jelennek meg. Az online vásárlások során a különböző fogyasztó értékelések hasznos támpontot jelentenek, ugyanakkor érdemes ezeket az értékeléseket alaposan megvizsgálni, és bizonyos helyzetekben akár fenntartással kezelni, keresni azokat a jeleket, amelyek valamilyen módon megkérdőjelezhetik ezeknek az értékeléseknek a valódiságát, illetve az objektivitását.
1: Négy balesetveszélyes fát vágtak ki az Érsekkerti játszótér közelében Egerben. A város közösségi oldalán tudatták, hogy a nemrég történt fakidőlést követően műszeres vizsgálatot végeztek a környéken. A szakemberek közel 40 fát ellenőriztek, és 4 esetben állapították meg, hogy azok veszélyt jelenthetnek. A szükséges beavatkozást még a gyermeknapi programok előtt elvégezték, a fákat kivágták és elszállították. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a gyermekek biztonsága kiemelt szempont. Eger közterületei mintegy 27 ezer fa található, ezért a lakosság segítségét is kérik a problémás példányok mielőbbi bejelentésében. Nem hosszabbítja meg Simon Antal vezetőedző nyáron lejáró szerződését az Egeressel labdarúgó csapata, tudta meg a heol.hu. Simon Antal 2024 nyarán vette át az NB3-ban szereplő együttes irányítását, az elmúlt 2 idényben a csapat a 8., majd a 10. helyen végzett. Irányítása alatt Tóth Milán Levente gólkirály lett, Boros Gábor pedig a góllövő lista 4. helyén zárt. A klub már megkezdte a következő szezon keretének kialakítását. Az időjárásról: borult az ég felettünk, továbbra is jöhetnek záporok, zivatarok, éjjel szakadozottabbá válik a felhőzet, majd párás. Időre készülhetünk. Egerben este 16, még hajnalban 12 fok valószínű, holnap már előbújik a nap, és akár 26 fokot is mérhetünk majd. Ezek voltak a hírek a Best FM-en. Köszönöm a figyelmet!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csodás délután mindenkinek, 4 óra után is pár perccel. Majoros Rita vagyok, ebben az órában is hozom a legjobbakat a 100,7 Best FM-en. Akár munka után vannak már, így 4 óra után egy kicsivel, akár még munkában, akár lazulás közben, önöknek szól majd Santana és a Maria Maria. Ékön pedig már nyitja is az órát. Kellemes délutánt mindenkinek.
3: 100,7 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

100,7 Best FM, a legjobb zenék. Ma lenne Marilyn Monroe 100 éves, úgyhogy tökéletes alkalom újra nézni az egyik talán legbájosabb klasszikusát, így a mozi ajánlóban mi mást is hozhatnék, mint egy nagy kedvencemet, a Hogyan fogjunk milliómos című romantikus vígjátékot. A történetben három modellről van szó, akik egy fényűző manhattani lakásba költöznek, és az a céljuk, hogy milliómos férjet fogjanak maguknak. Eléggé gondosan ki van dolgozva a terv, viszont ez eléggé váratlan fordulatokat vesz. Kiderül, hogy hát a szerelem mondjuk, hogy nem mindig a bankszámla méretét nézi. A film egyébként tele van szellemes párbeszédekkel, eleganciával, csodás ruhákkal, díszletekkel, és hát igazán az 50-es évek hangulatával, úgyhogy Marilyn Monroe szerintem ebben is fantasztikus, elbűvölő, humoros és ellenállhatatlan, és egy igazi nő. Szóval ma estére mindenképpen ezt ajánlanám. Hogyan fogjunk millió most így Marilyn Monroe 100. születésnapján. Jó mozidást mindenkinek, és jó kis zenehallgatást kívánok! Stereo MC's Connected itt a folytatásban a Best FM-en.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. A joga világnapja alkalmából idén újra különleges közös gyakorlásra várják az érdeklődőket Eger szívében a Dobótéren 21-én, június 21-én reggel 5 órára. A résztvevők a felkelő nappal együtt indíthatják a reggelt egy energizáló napüdvözlet sorozattal, miközben a város még csak ébredezik. Az eseményre mindenkit szeretettel várnak, legyen szó tapasztalt jogásokról, vagy olyanokról, akik most ismerkednek ezzel a mozgásformával. A program során pedig egy rövid bemelegítés után 36 kör napüdvözlet következik, természetesen a saját tempóban és pihenési lehetőséggel. Jogamatracot, kényelmes ruhát és vizet, na meg jó kedvet mindenképpen érdemes magunkkal vinni ehhez a különleges napindító élményhez. Az első nap pedig június 22-e lesz. Jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Ez volt a Spice Girls és a Viva Forever. Én azért még bizakodó vagyok így rajongóként, hogy 30 évvel legnagyobb sikerű daluk a Wannabe megjelenése után újra összeáll a lánycsapat. Ugye minden évben felröppennek a hírek, a pletykák, de hát ha az idei év lesz a miénk, és egyszer csak világkörüli turnéra indulnak, Istenem, egy álmom válna valóra. Biztos, hogy ott lennék az első sorban, és ordítva énekelnék. Hát remélem, ez nem csak álom marad. Ami viszont biztos, hogy ahol leszek, az a következő órában a Best FM frekvenciája, úgyhogy hozom inkább a legjobb zenéket. Mindjárt 5 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz Tayo Cruz és a Troublemaker. És jön majd Super Stereo is, és a Penta neved.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Hősöket képez a mentőszolgálat, védekezni kell a szőlőkabóca ellen, átadták a Bélapátfalvi apátsági templomot. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén nyáron kiegészítik. A Hősképzés Plus elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta Györfi Pál szóvivő.
3: Ami idén első alkalommal történik, az ennek a Hősképzés programnak a kiszélesítése, vagy pontosabban extra tartalommal való megtöltése. Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentő képzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, bajtársak beszélnek a munkájukról, és hát nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a pálya lehetőségben, vagy karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
2: Az EGRI mentőállomás is várja az érdeklődő fiatalokat. Megkezdődött az amerikai szőlőkabóca lárváinak kelése Heves vármegyében. A kártevő a szőlő aranyszínű sárgaságát terjeszti, amely súlyos károkat okozhat az ültetvényekben. A betegség a jelenlegi ismeretek szerint nem gyógyítható. A Heves vármegyei kormányhivatal arra figyelmezteti a szőlős gazdákat, hogy a fertőzés megelőzése érdekében időben végezzék el a szükséges növényvédelmi kezeléseket, és folyamatosan ellenőrizzék ültetvényeiket. A védekezés minden termelő számára kötelező. A kezeléseket a hivatalos védekezési felhívásokban meghatározott időzítés szerint kell elvégezni. Több éves felújítás után átadták a Bélapátfalvi apátsági templomot, írja a heol.hu. A csaknem 800 éves Ciszter című emlékállapota korábban jelentősen leromlott, ezért átfogó helyreállításra volt szükség. A munkálatok során a templomot állami forrásból szakemberek bevonásával újították fel. A megújult templomban új oltárt alakítottak ki, az átadást követően vezetett bejárást is tartottak az érteklődőknek. A templom és a mellette kialakított múzeum júniustól fogadja a zarándokokat és a turistákat.

0: Az időjárásról: borult az ég felettünk, továbbra is jöhetnek záporok, zivatarok, éjjel szakadozottabbá válik a felhőzet, majd párás. Időre készülhetünk. Egerben este 16, még hajnalban 12 fok valószínű, holnap már előbújik a nap, és akár 26 fokot is mérhetünk majd. Ezek voltak a hírek a Best FM-en. Köszönöm a figyelmet!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás délután kívánok mindenkinek, 5 óra után is Majoros Rita vagyok. White Boy már megérkezett, viszont csak 6 óra után lesz Night Shift, én azonban áthívom ide ebbe a stúdióba, hogy meséljen arról, milyen volt a hétvégén a BL döntő előtt játszani. Szóval csupa izgalom lesz ez az óra is, de előtte még Tayo Cruz-zal indulunk, jön a Troublemaker.
1: 100,7 Best FM.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hát mondhatom azt, hogy itt van a hétvége sztárja, a Hello White Boy.
1: Én vagyok a Mick Jagger, nem?
0: Hát, meg mondjuk Ross Geller, David Schwimmer, de hogy természetesen azért világsztárok is itt voltak a hétvégén, nem csak a focisták személyében, hanem színészek, énekesek, zenészek.
1: De az egészben, bocsánat, az a legborzasztóbb, hogy szerintem, mint hogy te is, meg én is, és csak utólag
0: hát ez
1: szembesültem
0: az
1: ezzel, hogy a Khabib Nurmagomedov, érted, hogy ott volt a PSG-vel, a DJ Snake, hogy a Swedish House Mafia mit keresett pénteken a Puskásban, könyörgöm. Bár úgy lenne. Sajnos nem, szóval, hogy így ebből lehet látni, hogy azért ez a BL döntő, ez, hogy mindenki.
0: És mindenkit érdekel, engem is, pedig én nem nézek focit. De amikor bekapcsolódtam, apukám nagy foci rajongó, és bekapcsoltam, és elkezdett a Killers játszani, és mondom, jó, akkor itt most így leülök. Igen, és köszönöm, és közben festettem anyukám haját, mert hogy nyilván a csajok meccs közben mit csinálnak, közben valamit, és akkor így, jó, akkor mikor kezdtük el, várj, hogy kezdődött a meccs, és akkor 11-esekig befejeztük, és igazából a meccs nyilván a vége is, a vége is fontos volt nekünk, ugye kevésbé, de hogy azért tényleg a világ minden pontján nézték, mondhatom azt, vagy legalábbis Európa szerte, és hát azért nagyon sokan téged is hallottak, mert hogy oké, világsztárok, de annak apropójából rángattalak ide a mikrofon mögé, hogy hát ott voltál és zenéltél.
1: Hát meg most ez így utólag visszagondolva, hogy mondjuk lehet, hogy a Mick Jagger hallotta a VIP-ben, ahogy én a Rockefeller Skanknek az I Can Get No Satisfaction-ös remixét játszom.
0: Én biztos vagyok benne, és ő ezért jött.
1: Így, mert tudta, hogy ez lesz. Mondta a haverjának, annak a másiknak, ahogy is hívják, a Beckhamnek, hogy...
0: Na hát és David Beckham is, ugyebár jó, de ő azért mégiscsak focista volt. Szóval, hogy na mesélj, hát ez hogy?
1: Figyelj, hát ez óriási élmény, de azért nekem mondom, az EB meccseken már volt szerencsém játszani, ott nyilván hát ott a magyar szurkol. Tehát az egy megint egy más típusú eufória meg.
0: De azért
1: hangulat.
0: Mondjuk egy gyorsan, hogy mit is csináltál ott, csak ha valaki
1: esetleg nincs képben. Hát én ott voltam benne a Puskásban, és én zenéltem, amíg el nem kezdődött a meccs.
0: Hát ez szerintem ennél ezen a héten sem lesz menő. Úgyhogy tényleg.
1: De egy menőbb azért volt a hétvégén.
0: Na.
1: A pici lányom szombaton a Diák Olimpián, vasárnap meg az országos versenyen rommá vertek mindenkit, és két első helyezés.
0: Milyen sportág?
1: Akrobatikus rock'n'roll. Én kérek elnézést. Szóval, ez egy két első hely.
0: Na. Hát akkor ez a hétvég a tiétek
1: így,
0: volt.
1: Így, ez rólunk szólt. Igen.
0: Szóval, White Boy család.
1: Így. Szóval, de visszatérve, óriát, figyelj, 60 ezer az nem tud rosszul elsülni, hát, pláne, hogyha vagy a magyar csapat játszik, vagy a... Én ugye pont azon a részen voltam a francia B-közép mellett.
0: Aha.
1: Az egyik legjobb helyről néztem az egész meccset. Borzasztóan megcsinálták. Tehát, hogy nem akarom megbántani az Arzenál rajongókat, de hogy amit hangulatba oda tettek a franciák, atya úr.
0: Jó, te azért megalapoztad ezt a hangulatot.
1: Jó, de és nem azért, mert hogy közelebb ültem, hanem hogy figyelj, egy órával a nyitás után ott már az ultrák félmeztelenül a rohadt nagy zászlóval a doboltak, alé. Ehhez képest az Arzenál rajongók szépen lassan szivárogtak a túloldalra. Tehát, hogy abszolút respekt a franciáknak, tényleg, ahogy ők.
0: Egyébként, hogyha valaki White Boy szemszögéből szeretné megnézni a képeket, akkor talál a Best FM-nek a különböző Instagram, Facebook, mindenhova kipakoltuk, mert hogy azért ez nekünk is egy nagy büszkeség.
1: Oh,
0: úgyhogy hát azért gratulálunk még egyszer, és este azért játsszál itt nálunk.
1: Este annyira itt fogok játszani, ugye kvázi csütörtök óta ugye beköltöztem a Puskásba, ilyen technikai beállás próba minden miatt, hogy picikét elmaradt az erre való hangolódás, úgyhogy ma ezt bepotoljuk, úgyhogy csak angol és csak francia klasszik házdarabok az első órában, jó? Ha már így.
0: És egy különlegesség is lesz ez ma este, ami kicsit Max Emlevinghez kapcsolódik, ugye?
1: Hát bizony, mert hogy itt azért született egy olyan Daft Punk-et Lucky Remix, hogy a franciák a hajukat eldobták a B-középben, úgyhogy ha valaki erről lemaradt volna, azt majd hallhatja a következő órában.
0: És ugye ezt Levi csinálta.
1: Így.
0: Úgyhogy hát nagyon köszi.
1: Bekövetni, bocsánat, Dusty Faders, jó? Bekövetni őt instán, Dusty Faders.
0: Meg természetesen White Boyt is, a Night Shiftet is, minden, a Best FM-et is, mindenkit. Úgyhogy így van, úgyhogy 6-tól tehát.
1: Igen.
0: Jössz, és aztán Lauer hétfőn, 7 óra
1: után. Pontosan.
0: Ez a mai menetrend. Köszi.
1: Köszi.
0: Addig mi pedig zenélünk. Jön Money Love és az It's a Shame a Best FM-en.

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék. Egy kiállítás megnyitóra invitálják Önöket. Válóczi Major Kata Self című kiállítása nyílik meg ugyanis az Agria Park galériában. A megnyitó június 7-én lesz vasárnap 17 órától. A megnyitót pedig Fejes Adrien tartja majd festőművész mesteroktató. Közreműködik Simon Amira is énekkel. A moderátor Teleki Klári lesz, galéria vezető művészet pártoló. A program ingyenesen megtekinthető, méghozzá június 25-ig egyébként maga a kiállítás is az Agria Park galériában. Jó szórakozást hozzá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

100,7, Best FM a legjobb zenék. Eddig tartott a délutáni program, de ahogy már beharangoztuk, White Boy érkezik egy különleges estével, jön a Night Shift 6 óra után, 7 után pedig Lauer is csatlakozik hozzá, úgyhogy egy kis BL hangulat, egy kis visszatekintés, és hát szép estét kívánok mindenkinek. Holnap délben találkozunk, köszönöm a mai figyelmet, Majoros Rita vagyok, Vízhal!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A közlekedés és az egészségügy fejlesztésére is jut az uniós forrásokból, adóbevallásokat vár a NAV, holnap már csak keleten lehetnek kisebb záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Magyarország számára előnyös megállapodás született Brüsszelben, ezt mondta a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter hozzátette, hogy a 6000 milliárd forintos uniós forrásból jelentős pénz jut majd a közlekedés, az egészségügy és a környezetvédelem fejlesztésére.

0: Beállítását, a kutatási fejlesztési programok újraindítását és a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. Évfélkor lejár a társasági adók bevallási határideje, 400 ezer cégtől vár a NAV, TAO és további 100 ezertől kiva bevallást, és az adókat is ma kell befizetni. Erre hívta fel a figyelmet az adóhatóság. A NAV közölte azt is, hogy az élelmiszerlánc felügyeleti díjról szóló bevallást is ma éjfélig kell benyújtani, a nyomtatványokat a legegyszerűbben elektronikus úton lehet leadni. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. Csehországban rendezték a 29. Rally Rejvíz nevű viadalt, ahol valósághű szimulációk során bizonyították azt, hogy a hazai mentés, irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik. Ezt mondta rádiónknak Sipos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője.
1: Egyrészt fölmérjük magunkat, hogy nemzetközi viszonylatban hogy helyezkedünk el, másfelől kapcsolatokat építünk. A csapatok döntő része Európából van. El tudunk lesni speciális eljárásokat, eljárásrendeket, ami mondjuk nálunk másképpen működik, és ezeket egyébként jól meg is tudjuk vitatni. Alapvetően mindenképpen szakmai és egyéb formális értékkel is bír ez az egész megmérettetés.
0: Holnap már napos, szárazabb időben bízhatunk. Sokat süt majd a nap, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb záporok. Ma éjszaka 14-20 fokig hűl a levegő, holnap napközben a szeles időben pedig 23-29 fokot mérhetünk majd. Szerdán újra jön az eső, bárhol eleredhet, a Dunántúlon pedig jelentős mennyiségű csapadék várható, és még a szél is megélénkül. Szerdán 16-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fokot is mutathatnak a hőmérők.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Kell azért még pár nap, mire majd én elhiszem, meg felfogom, meg feldolgozom, hogy mi is történt velem szombaton. Megint ott lehettem a Puskás Arénában, és több tízezer embernek zenélhettem a stadionban a budapesti BL döntőn. Még most is, amikor kimondom, nem hiszem el, hogy ez volt, de tényleg ez volt. Ennek köszönhetően én már csütörtök óta gyakorlatilag be voltam költözve a Puskás stadionba, úgyhogy most így visszamenőleg egy tematikus mix a BL döntő tiszteletére. Azért hétfő van, úgyhogy maradunk a Classic House vonalon, de csak angol és francia előadókból válogatok a következő órában. Héttől pedig érkezik majd Lauer Krisztián. Indul a Night Shift.
3: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszó.

mivel tényleg óriási foci menetben voltam a hétvégén, vasárnap még egy másik focis rendezvény is rájött Szoboszlai Dominika, Dzsudzsák Balázzsal, Torgelle Sándorral, Kabát Petivel és hasonlóan nagy legendákkal övezve. Szóval egy picikét most a Mixcloudomat hanyagoltam, de tudom, hogy már rajtam a sor, úgyhogy ígérem, hogy a héten bepótolom a lemaradást, mert hogy az összes korábbi oda feltöltött mixemen már megvan a minimum 100 meghallgatás, a szabály ugye pedig az, hogy akkor ilyenkor én töltök föl újabbakat a régebbiekből. Ez egy picike képzavar, de hát szóval a régebbi mixekből megint ötöt felrakok, hogy azok visszahallgathatóak legyenek. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ez a profilom, a korábbi mixeket itt lehet elérni, és a korábbi mixek mellé is, mint ahogy majd az újak mellé is majd, szóval ott van a track lista mindegyik mellett.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Best FM Night Shift, kövessetek be minket Instán, Facebookon, minden velünk kapcsolatos info ott megtalálható, külön-külön a Night Shift DJ-k is oda nyomják, hol zenélnek, hol lesz Night Shift Party, és a többi, és a többi. Tehát Best FM Night Shift, Facebookon is, és Instán is, minket, pedig Best FM, mint rádió. Mi meglepő, a Best FM Rádió Magyarország profilokon értek el. Van nekünk SMS és Viber számunk 0655 55 55, illetve e-mail címünk info@bestfmbudapest.hu.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Hétfői rezidensünk Lauer Krisztiáné lesz a következő 60 percben a két lemezjátszó és a keverő, Classic House a menü, még egy órán keresztül, gyors helycsere, és pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: SMS-t kaphatunk arról, ha jön a jégeső, belefulladt egy vadmalac a tatabányai fürdő egyik medencéjébe, ma még bárhol eshet, de holnap szárazabb idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ingyenes jégeső riasztó szolgáltatás indult hazánkban, egy telefonszámmal és az irányító számunkkal regisztrálhatunk a jégeső.hu oldalra, ezután a rendszer SMS-ben figyelmeztet minket akkor, ha a lakóhelyünkre egy órán belül jégeső csap le, így van idő felkészülni a veszélyhelyzetre. Magyarországon egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási események, például a jégeső is, ami komoly károkat tud okozni az ingatlanokban és az autókban. A biztosítók a viharkárok miatt évente nagyjából 10-15 milliárd forintot fizetnek ki az ügyfeleiknek. Békésvár megyében folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a vármegyében lévő holtágaknál nagyjából 150 hektárnyi területre a levegőből juttatják ki a lárvák elleni biológiai készítményt. A szakértők szerint a meleg, száraz időjárás miatt egyelőre nem alakult ki erős szúnyogártalom, és a következő hetekben mi is tehetünk azért, hogy ne is legyen szúnyoginvázió, vagyis esők után érdemes kiönteni a vödrökben, virágládákban vagy egyéb tárolókban összegyűlt vizet, amikből kikerülhetnek a lárvák. A Nébi honlapján követhető az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ütemezése. Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató rádiónak azt mondta, hogy a növényvédelmi kezelés időpontja vármegyénként eltérhet, mivel azt az időjárás és a helyi növényegészségügyi helyzet is befolyásolja.
2: A védekezés akkor válik indokoltá, amikor az amerikai szőlőkabócák lárvakelése megkezdődött. Környezet, illetve hatékonysági szempontból is lényeges, hogy a termelők csak akkor kezeljék a szőlőjüket növényvédőszerrel, amikor a helyi hatóság védekezési felhívásban közzétette ezt az időpontot. A nem megfelelő időben elvégzett kezelés ugyanis kevésbé hozhat megfelelő eredményt.
1: Bezárták a tatabányai gyémántfürdő uszodáját, mert egy vadmalac belefulladt a medencébe. Az üzemeltető vasárnap este közölte, hogy az uszoda csak a vizsgálatok és a hatósági egyeztetések lezárása után nyithat ki újra. A vadmalac tetemét egyébként vasárnap reggel találták meg a vízben, azonnal eltávolították, és egy speciális fertőtlenítést végeztek a vízben. Ma még esős, holnap már szárazabb időnk lesz. Estig bárhol lehetnek záporok, és sokfelé a szél is megélénkül. Holnap viszont már sok napsütésben bízhatunk, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb esők. Ma éjszaka 14-20, holnap napközben pedig 23-29 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán újra csapadékos időre számíthatunk, a Dunántúlon kiadós eső várható, és csak a Tiszántúlon süthet ki a nap. Szerdán napközben 16-24 fok valószínű, de keleten még melegebb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. You know what she said? I gotta go to
3: Chicago. Figyelj, már zseni ez a cseresznye, amit hoztál.
4: Szia, vágyból, sziasztok!
3: Kellett levárni egy 3 évet, de mindegy, megérkezett, úgyhogy igazából nem is tudom, mi volt, még a valamilyen pörköltet ígértél meg, vagy hogy valamit, hogy...
4: Á, igen, valami hogy az egész bandát meghívom tényleg a kertben, igen. Tényleg.
3: Figyelj, még 3 év, és akkor abban is.
4: De várjál, az a kemény, hogy most már nem csak nektek ígértem meg, hanem bent a szállodában is megígértem a többieknek, hogy összehozunk egy nagy bandázást, de előbb-utóbb biztos, hogy össze is fog jönni.
3: Mindegy, összehoztuk ezt a hétfőt megint, mert hát tök ciki lett volna, hogyha nem hozzuk össze. Menetrend szerint még egy órán keresztül Classic House-it.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Na és akkor mi van még? Tehát van cseresznye? Mit terem még a kertbe? Mit fogsz hozni még?
3: Kérlek szépen, van megy, van, hát itt van cukininink is, így van, most rengeteget ültetünk sárga dinnyét, nagyon-nagyon durva, lesz áfonyánk, lesz körténk, lesz szilvánk, úgyhogy tele vagyunk mindennel.
2: Aki egyébként most kapcsolódna ide, ez nem megmondogult Bálint gazdának egy ilyen emlékműsor, ez egyébként egy ilyen mix műsor lemezlovasokkal, a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klubklasszikusaiból válogatunk mindig hétfőn 6 és 8 óra között. Picit rámentünk így a gyümölcs gasztronómiára.
3: Bár értenék egyébként annyit a kerthez, mint a Bálint gazdát.
2: Ugye, nem baj, figyelj, nekünk az bőven elég, hogyha hétfőnként a Classic House-okhoz értesz, azt meg tudjuk jól, hogy értesz. Lauer Christian hétfői rezidensünk a lemezjátszók mögött.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: De ahhoz képest, hogy itt egyébként itt letarolták a várost a szurkolók, te meg ugye dolgoztál hétvégén.
3: De egész kipész. Persze, imádom. Nem, egyébként tényleg. Tehát szakásnak az menjen el, aki ezt bírja és imádja ezt a szakmát. De halálkom olyan mondom. Tehát azt, hogyha valaki nem szeret főzni, vagy egy kicsit is úgy van vele... Az...
2: Hogy voltál csütörtöktől vasárnapig? Szolgálat volt?
3: Valahogy úgy, igen. Hétvége is, már azt sem tudom néha, hogy milyen nap van. Hétfő. De volt olyan, hogy az egyik kollégám az lebetegedett, és 12 órát húztam le. Hát azért... Úgy fáradtam el, mint régen, csak akkor 20 voltam. Most
2: ezt akartam mondani, hogy volt, hogy 12 órát nyomtál végig, csak akkor ez egy 30 évvel ezelőtt volt.
3: Igen, kicsit kopott a cipőmből.
2: Igen, na, Best FM Night Shift, tessék minket bejelölni Facebookon és Instán, ha még nem tettétek volna meg, a 0620-55-55-155-ös Viber és SMS számunk is él természetesen. És hát ugye a mixek, a visszatérő kérdés, Lauer Krisztiánék esetében ezt úgy lehet megtalálni, hogy...
3: www.mixcloud.com/DJ Lauer, illetve Lauer & Canard.

0: Rádiónál Lauer.
1: Hát és engem is itt annyira elvitt a hétvége. BL döntő a Puskás. Mert most nézem, hogy hát júni 1. Igen. Hát megnyitottuk a nyarat. Hát nyarat.
2: Az ma van.
1: Ho-ho, hát gyerekek, soha rosszabb nyitást. Én azt mondom, hát akkor mi lehet? Vagy már nem? Arccal a szúp felé? Már nem?
2: Nem.
1: Nem. Azt idén nyáron már engedted?
2: Úgy látszik, együtt ez a 10 éves periódus megint. Nálam tényleg mindig 10 évenként, ahogy észreveszem, jön egy nagy váltás.
1: De egyébként nem tudom, észrevetted, de ahol laksz, ott van mellett egy ilyen viszonylag nagy víz, a Duna. Tehát esetleg ott
2: mindenképpen
1: ott
2: fogok szápozni.
1: Hogy hát nem, hogy ott is nyitni valami kis kölcsönzőt.
2: Hát azt lehetne egyébként. Tehát ott a Dunakanyar egyelőre annyira nincsen felhúzva, nem tudom, hogy mi történt, tehát hogy így...
1: Maradjon ez így. Én azt mondom, jó, ez így, mi is azért
2: valahol jó, de azért tényleg rengetegen jártak ki annó, és most is járnak, de azért lehetnének úgymond többen is turisták.
1: A hétvégenként nem vagy otthon? Nem látod, hogy mi van ott a 11-es?
2: Azt látom egyébként, hát a 11-es
1: még ennél is többen,
2: kicsit fékezve van a 11-es most, igen. Ezekkel a kis járdaszigetekkel.
1: Azt nem is értem. Hát azt én nem is értem, hogy ott az a mi volt a cél.
2: Hát na, az a résem.
1: Na figyelj, mindegy, az elmúlt 120 percben pedig az volt a cél, hogy a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klubi muszaiból, hát ami belefér 2 órába, azt megidézzük. Szerintem ezt a feladatot teljesítettük, úgyhogy tök kösz, jövő hétfőn.
2: Én köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kiemelték a romok alól azt az embert, akire ráomlott egy ház Székesfehérváron, egyre több az elektromos rolleres baleset, holnap már szárazabb idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Élve emelték ki a romok alól azt az embert, akire ma ráomlott egy 4 emeletes épület Székesfehérváron. Még délután találtak rá, eszméleténél volt, így tudott kommunikálni a katasztrófavédőkkel. A kiszabadításán ezután több erőgép is dolgozott, amelyek eltávolították az épület mellett lévő törmelékeket, illetve megtámasztották az épületet. A mentőegységeknek ezután kis járatokat kellett megtisztítaniuk, hogy eljussanak hozzá. A bontás alatt álló 4 emeletes ipari épület még délelőtt omlott össze Székesfehérváron, egyelőre nem tudni, hogy miért. Drasztikusan emelkedett idén az elektromos rolleres balesetek száma, már több mint 700 felnőtt és 400 gyerek szenvedett balesetet, jóval többen, mint a tavalyi év azonos időszakában. Volt, aki életveszélyesen megsérült, Budapesten pedig a dr. Manninger Jenő baleseti központban már 2 14 év alatti fiatal vesztette életét, egy 13 éves gyerek pedig 3 hónapja kómában van. A szakértők szerint a fejsérülések a leggyakoribbak, ezért az új KRESZ szerint már kötelező lesz a bukó vagy a motoros és a használata az elektromos rollerekkel közlekedőknél. Nehezítheti a depresszió a sok ízületi gyulladás kezelését, ez derült ki egy friss kutatásból, ezt mondta rádiónknak Nagy György egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója.
2: Nehéz megmondani, hogy hol kezdődik az egyik betegség, és mi az okokozati összefüggés rendszer, de hogy ez gyakran nehezíti a sok ízületi gyulladásnak a kezelését, ezt énként elmondhatjuk sokféle formában, de még olyan is létezik, hogy igazán a gyulladás már nincs jelen, de fájdalom jelen van. Egészen másképp kell ezeket a betegeket kezelni.
1: Marilyn Monroe hasonmások döntöttek Guinness rekordot Kaliforniában. Több mint 1000-en gyűltek össze, és egyforma fehér ruhát, szőke parókát és napszemüveget viseltek, és egy martinis poharat tartottak a kezükben. Így megdöntötték a korábbi csúcsot, azt még Ausztráliában rögzítették, és nagyjából 250 hasonmás volt egyszerre egy helyen. A mostani rendezvényt az éppen 100 éve született színésznő tiszteletére tartották. Holnap már napos, szárazabb időben bízhatunk. Sokat süt majd a nap, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb záporok. Ma éjszaka 14-20 fokig hűl a levegő, holnap napközben a szeles időben pedig 23-29 fokot mérhetünk majd. Szerdán újra jön az eső, bárhol eleredhet, a Dunántúlon pedig jelentős mennyiségű csapadék várható, és még a szél is megélénkül. Szerdán 16-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Az idei esztendő a 2026-os év egyik legnagyobb visszatérését produkálhatja majd Madonna hamarosan megjelenő 16. nagy lemezével. Éppen ezért most egy picit erre melegítünk majd a következő órában. 2 Madonna dallal is jön majd az American Pie, illetve a Madhouse-nak köszönhetően a Like a Prayer. Itt a Best FM.
0: Ez a Night Shift a Best

Rest FM a legjobb zenék, mint egy ilyen kérdez-felelek játék lenne a most érkező két előadó között. Hogy ez pontosan milyen is? Olyan, mint egy ima. What it's like? Like a prayer. Először Everlast, aztán a Madhouse érkezik itt a Best FM.

ne árt csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

Jazz FM a legjobb zenék 15 albumán, és az elmúlt 40 évben összesen csak 5 olyan dalt készített Madonna, ami egy az egyben átdolgozás. Egy régi dal, picikét újra hangszerelt változata, de a szöveg érintetlenül maradt. Hogy az új album a júliusban megjelenő 16. Confessions 2 fog-e majd tartalmazni ilyet, azt egyelőre nem tudni. Úgyhogy ebből a bizonyos 5-ből érkezzék most az egyik Don McLean American Pie című dalának Madonna verziója itt a Best FM.

Best of a legjobb zenék. Zenéltek már nálunk a szép emlékű Pecsában, a Petőfi Csarnokban. Megköltötték a Papp László sportarénát, és fesztiválon is felléptek már. Igaz, akkor már Fergie nélkül. Hogyha valaki késztetést érez, hogy idén nyáron szeretné megnézni élőben a Black Eyed Peas-t, hozzánk legközelebb majd június 27-én Szlovákiában megteheti. Ők jönnek most a Meet Me Halfway-el itt a Best-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Már idén visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba, cégektől várható bevallásokat a NAV, holnap sok napsütés várható és csak keleten eshet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Magyarország számára előnyös megállapodás született Brüsszelben, ezt mondta a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter hozzátette, hogy a 6000 milliárd forintos uniós forrásból jelentős pénz jut majd a közlekedés, az egészségügy és a környezetvédelem fejlesztésére, és a korábbi beruházások uniós támogatása is megvalósulhat. A kormányfő arról is beszélt, hogy a források hazahozatala érdekében erősítik a korrupció elleni fellépést és a közpénzek átlátható felhasználását. Már szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben ma azt mondta, hogy a brüsszeli megállapodás részeként több mint 2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé, ez pedig lehetővé teszi a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak helyreállítását, a kutatási fejlesztési programok újraindítását és a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. Évfélkor lejár a társasági adók bevallási határideje, 400 ezer cégtől vár a NAV, TAO és további 100 ezertől kiva bevallás, és az adókat is ma kell befizetni. Erre hívta fel a figyelmet az adóhatóság. A NAV közölte azt is, hogy az élelmiszerlánc felügyeleti díjról szóló bevallást is ma éjfélig kell benyújtani, a nyomtatványokat a legegyszerűbben elektronikus úton lehet leadni. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. Csehországban rendezték a 29. Rally Rejvíz nevű viadalt, ahol valósághű szimulációk során bizonyították azt, hogy a hazai mentés, irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik. Ezt mondta rádiónknak Sipos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője.
2: Egyrészt fölmérjük magunkat, hogy nemzetközi viszonylatban hogy helyezkedünk el. Másfelől kapcsolatokat építünk. A csapatok döntő része Európából van. El tudunk lesni speciális eljárásokat, eljárásrendeket, ami mondjuk nálunk másképpen működik, és ezeket egyébként jól meg is tudjuk vitatni. Alapvetően mindenképpen szakmai és egyéb formális értékkel is bír ez az egész megmérettetés.
1: Ma még esős, holnap már szárazabb időnk lesz, ma még bárhol lehetnek záporok, és ahol esik, ott a szél is megélénkül, holnap viszont már sok napsütésben bízhatunk, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb esők. Ma éjszaka 14-20, holnap napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán újra csapadékos időre számíthatunk, a Dunántúlon kiadós eső várható, és csak a Tiszántúlon süt majd ki a nap, szerdán napközben 16-24 fok valószínű, de keleten még melegebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És pont most, hogy hivatalosan is elindult a nyár, június 1-én, pont most kell nekünk nyarat idézni, mert az időjárás azért nem annyira nyárias. Jó, nem panaszkodom, de hát tényleg múlt héten melegebb volt, mint most. Na, Negrokan Kadapesz! A nyári hangulatot ezzel fogjuk majd megidézni a következő órában. 9 és 10 között itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék. No doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

Best of-em a legjobb zenék. Holnap elég változatos lesz az időjárás. Azt rögtön leszögezem, hogy szél és csapadék nem lesz. Viszont a felhők azok majd jönnek-mennek. Amikor éppen nem lesznek felhők az égen, akkor akár 27 fokos nappali maximum és erős UVB-sugárzás is várható.

Best of all, legjobb zenék. Mekkora boldogság volt az a régi szép bakelites korszakban, amikor az ember vett egy maxit, és mind a két oldalán nagyon jó, mondhatni használható verziók voltak egy dalból. Ugyanez volt a helyzet a Cadaveznél, Jerry Ropero remix az egyik, Grand Nelson remix a másik oldalon.

Best FM, a legjobb zenék. Leonardo da Vincitől származik az a gondolat, mely szerint szánalmas az a tanítvány, aki nem újja felül mesterét. Jelen esetben szerintem ez a veszély nem fenyegeti a Daft Punkot, akik mindig is egyfajta példaképként és mentorként tekintettek a most érkező Paul Johnsonra, Teachers című dalukban, ahol a rájuk nagy hatást gyakorló DJ-ket és producereket sorolják fel. Paul Johnson az első ebben a névsorban. Azt hiszem, az meg vitán felül áll, hogy azért a Daft Punk igencsak túlnőtte.

Best FM a legjobb zenék. Nincs túl sok nemzeti hős Barbadoson, szám szerint 11 legalábbis, ezt a kitüntető címet a barbadoszi kormány eddig 11 embernek ítélte oda. Sorrendben a 11. a most érkező Rihanna volt. Jön a Live Your Life.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: SMS-t kaphatunk arról, ha jön a jégeső. Békésvár megyében írtják a héten a szúnyogokat. Holnap csak keleten lehetnek záporok, máshol száraz idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ingyenes jégeső riasztó szolgáltatás indult hazánkban. Egy telefonszámmal és az irányító számunkkal regisztrálhatunk a jégeső.hu oldalra, ezután a rendszer SMS-ben figyelmeztet minket akkor, ha a lakóhelyünkre egy órán belül jégeső csap le, így van idő felkészülni a veszélyhelyzetre. Magyarországon egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási események, például a jégeső is, ami komoly károkat tud okozni az ingatlanokban és az autókban. A biztosítók a viharkárok miatt évente nagyjából 10-15 milliárd forint fizetnek ki az ügyfeleiknek. Békésvár megyében folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a vármegyében lévő holtágaknál nagyjából 150 hektárnyi területre a levegőből juttatják ki a lárvák elleni biológiai készítményt. A szakértők szerint a meleg, száraz időjárás miatt egyelőre nem alakult ki erős szúnyogártalom, és a következő hetekben mi is tehetünk azért, hogy ne is legyen szúnyoginvázió, vagyis esők után érdemes kiönteni a vödrökben, virágládákban vagy egyéb tárolókban összegyűlt vizet, amikből kikelhetnének a lárvák. A Nébi honlapján követhető az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ütemezése. Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató rádiónknak azt mondta, hogy a növényvédelmi kezelés időpontja vármegyénként eltérhet, mivel azt az időjárás és a helyi növényegészségügyi helyzet is befolyásolja.
2: A védekezés akkor válik indokoltá, amikor az amerikai szőlőkabócák lárvakelése megkezdődött. Környezet, illetve hatékonysági szempontból is lényeges, hogy a termelők csak akkor kezeljék a szőlőjüket növényvédőszerrel, amikor a helyi hatóság védekezési felhívásban közzétette ezt az időpontot. A nem megfelelő időben elvégzett kezelés ugyanis kevésbé hozhat megfelelő eredményt.
1: Bezárták a tatabányai gyémántfürdő uszodáját, mert egy vadmalac belefulladt a medencébe. Az üzemeltető vasárnap este közölte, hogy az uszoda csak a vizsgálatok és a hatósági egyeztetések lezárása után nyithat ki újra. A vadmalac tetemét egyébként vasárnap reggel találták meg a vízben, azonnal eltávolították, és egy speciális fertőtlenítést végeztek a vízben. Holnap már napos, szárazabb időben bízhatunk. Sokat süt majd a nap, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb záporok. Ma éjszaka 14-20 fokig hűl a levegő, holnap napközben a szeles időben pedig 23-29 fokot mérhetünk majd. Szerdán újra jön az eső, bárhol eleredhet, a Dunántúlon pedig jelentős mennyiségű csapadék várható, és még a szél is megélénkül. Szerdán 16-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És ahogy ma este 8 és 9 óra között Madonnát, ugye az előttünk álló 60 percben Tupacet fogjuk majd kétszer is megidézni. Jön majd maga Tupac a Changes-zel, de előtte még érkezik az ő dalából a Me and My Girlfriend-ről készített Jay-Z és Beyoncé dal, a Bonnie és Clyde is érkezik nem sokára.
3: Ez a Night Shift a Best

FM a legjobb zenék, most már férj és feleség és boldog házasságban élnek. Amikor ez a dal készült, akkor még csak sejteni lehetett, hogy van köztük valami. Jay-Z jön Beyoncé-val, és ebből

Best FM a legjobb zenék. Azt kell, hogy mondjam, hogy Budapest csillagos ötösre vizsgázott már, ami a Bajnokok Ligája a budapesti döntőjének lebonyolítását illeti minden területen és minden tekintetben. Persze azért ennek még egy picike utózöngéje van, ami leginkább a közlekedésben érezhető. Június 4-ig azért a Hősök terét, az Olofpál mesétánt és az állat

Best FM a legjobb zenék, hogyha valakinek az anyukája a Soul to Soul énekesnője, hát akkor várhat erre más karrier, mint a zene világa. Szerencsére Alexandra Burke sem gondolta ezt másképpen. Ő érkezik a Bad Boys-al itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Amíg Rúzsa Magda egy, hát hogy is mondjam, csak visszamenőleges időjárás jelentést fog majd tartani a következő órában a mai napra, a nyári zápor, ugye tapasztalta ezt ma mindenki. Addig nagyon

Rest FM, a legjobb zenék. Királyok egymás között, vagy egymás után, inkább azt mondom. King of my Castle, a Web2 Project érkezik már is. Utánuk pedig jön Király Viktor a szólóval itt a Besten.

Mesztapem a legjobb zenék, a most érkező zenei project, talán ez a legjobb kifejezés, egyetlen állandó résztvevője Mihály Cretu volt. Ő az, aki körül mindig cserélődtek a zenészek, az énekesek, az énekesnők, attól függően, hogy az éppen megkívánt hangzáshoz kik passzoltak a legjobban. Volt, hogy felesége, a 80-as évek popikonya Sandra volt az énekesnő, de volt, hogy az Olive tagja Ruth M. Boyle énekelt a lemezeken. Jön a Return to Innocence, itt a Best Time.

Best FM a legjobb, ezt az üzenetet tessék magatokkal vinni holnapig. Everything's gonna be alright, minden rendben lesz. 6-kor holnap érkezem megint. Érkezünk megint, mert persze 120 percnyi mixel indítjuk a holnapi Night Shift-et is. Funky lesz majd a menü, úgyhogy Hangya fog majd hozzám csatlakozni. A mai Night Shift pedig ennyi volt mára. Az Oasis jön a Wonderwall-al, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.